Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

A végtelen szélén, mi pedig itt a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, ez a Muravidék Magyar Rádió. Szombat van, június 27-e, 5 óra 35 perc a pontos idő, és hát akkor a reggeli csapat köszönti önöket. És hogy ki is a reggeli csapat, Levár Teodor a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta. No, a híreket pedig a mai napon Uleti Csusanna szerkeszti majd az önök számára. Úgyhogy jó reggelt, és jó ébredést kívánunk mindenkinek. Egyelőre még friss kint az időjárás, úgyhogy most lehet szellőztetni, használják ki ezt a lehetőséget. Mi pedig zenével már is megyünk tovább, hogy jól induljon a reggel. Itt lesz mindjárt, sőt, mindjárt már jön is az Aha és a Crying in the Rain. Hát bizonyára most vannak, akik szívesen sírnának egy kicsit az esőben.

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánok. 5 óra 40 perc, a pontos idő szombat van, tehát június 27-e ez a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig mindjárt érkezik majd Szekeres Adrián felvétele és a Forog a Föld. Utána pedig ugye szombat van, várja majd önöket Jobbágy Klára, és érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás, úgyhogy ezt is ajánljuk a figyelmükbe. Még egy zene, hogy jól induljon a reggel, aztán pedig mezőgazdasági szaktanácsadás.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Gyümölcsfáinkon, ha minden rendben volt a tavaszi virágkötéskor, akkor mára ott vannak a kisebb-nagyobb termések attól függően, hogy az adott fajta mikor is érik. A cseresznye mostanra már leérett, de már ott van a medgy, ami érik, és növekednek az almák és a körték is. Az időjárástól függően pedig megjelentek a különféle kórokozók és kártevők is. Olyanok is, amelyek nem csak az idei termést károsíthatják, hanem bizony ráhatással, negatív hatással lehetnek a jövő évi termésre, a fa állapotára is. A nyár első hónapjának, a júniusnak az időjárása rendkívüli mértékben hat legfőbb gyümölcsünk az alma egészségére. E közkedvelt gyümölcsnek számos betegsége és kártevője van, emiatt is a legtöbbet permetezett növényünk. Az első számú ellenség továbbra is az alma esetében a varasodás, az úgynevezett skörlup, amelyre betegségnek megfelelő időjárási körülmények között sajnos mindenfajta érzékeny. További problémát okoz az ellene való védekezésben, hogy ez a gombaféle nem csak az almaféléket, hanem bizony nagyon sok más növényt is megtámad, így állandóan jelen van a környezetünkben, sok esetben a ház körül lévő dísznövényeinken is. Érzékeny rá például a dekoratív tűztövés is, úgy, ahogy az almafélék tűzelhalására is. Amit jó, ha tudunk, hogy a varasodás gombája nem most kezdett támadni, hanem már a tavasz kezdetén. E gomba ugyanis a fák alatt lévő leveleken telel át, és amikor a tavaszi időszakban csapadékot kap, akkor robbanásszerű támadásba indul. Fejlődéséhez nem csak a kezdeti időszakban, hanem a későbbiekben is szükséges a pára vagy a csapadék. Ez pedig az utóbbi hetekben meg is volt a számára. A tavaszi fertőzések a virágokat teszik tönkre, a későbbi, tehát a mostani fertőzések pedig a fiatal terméseket. A gyakori gyümölcshullás sok esetben ennek a következménye. Ha felveszünk most egy lehullott almát, és azt látjuk, hogy a bibepont közelében egy kis barna folt van, akkor e foltot biztosan, hogy a varasodás gombája okozta. A varasodás gombájának a vegetáció során sajnos egy kis harmat is elegendő, sok esetben nem is kell a fertőzéshez csapadék okozta felületi vízborítás, elég a nappali hőingadozás, a hajnali párateltség. A varasodás elleni védekezés alapja, úgy, ahogy a többi betegség ellen is, az, hogy a gyümölcsfáink lombozata szellős legyen, s hogy ezt elérjük, nem lenne szabad óckodni a nyári metszés gondolatától sem. Gondoljunk arra, hogy a korona belsejében folyamatosan árnyékban lévő gyümölcsökből sosem lesz szép termés, viszont az ottani környezet, a páratelt levegő és a fertőzött levelek, termések folyamatos fertőzési forrást biztosítanak a kórokozó számára. Az almafélék esetében a legnagyobb figyelmet tehát a varasodásra és a lisztharmat elleni védekezésre kell fordítani. Amit azonban jó, ha tudunk, hogy a védekezésre sok esetben nem a legerősebb készítmények választása a legjobb megoldás. Járványveszélyes, csapadék utáni időszakban tényleg legjobb felszívódó gombaölőszereket választani, a szárazabb időszakokban pedig elegendőek a kontaktszerek. Szerencsére ezekből még elég nagy választék áll a rendelkezésünkre. Amire azonban ezek használatánál ügyelni kell, hogy bizonyos szerek meleg időben való használata miatt az almán úgynevezett parásodás alakulhat ki. Ezért kell kerülni a nagy melegben végzett kezeléseket. Az alma ezernyi kártevője közül pedig az almamoly ellen kell felvenni a harcot, hiszen a kukacos almát senki se szereti. Az almamoly évente két nemzedéket nevel ki. A sikeres védekezés alapja egy károsító rajzásának a pontos meghatározása. Aki eddig ezt nem végezte el, az bizony mostanra már lekéste a kártevő elleni védekezés legalkalmasabb időpontját. Mostanra ugyanis már a kis hernyók a fiatal almák belsejébe fúrták magukat. Szerencsénkre vannak olyan rovarírtó szereink, amelyek még itt is utol tudják érni a károsítót, de a védekezés hatékonysága azért már érezhetően kisebb, és bizony ezek a szerek igencsak borsos árúak.

Kedves hallgatóink, az almamoly első nemzedékének megjelenését tehát elég pontosan be tudjuk határolni. Ha azonban akkor nem védekeztünk ellenük, sajnos a későbbiekben a második nemzedék egyrésztről oly mértékben felszaporodhat, és rajzása oly mértékben elhúzódhat, hogy őszig folyamatosan gondunk lesz vele, ami veszélyt jelent majd minden egyes gyümölcsre a fán.

Június 27-e van, és június 27-e László nap. A László pedig a szláva Vladislav névnek a magyar formája. Elemének jelentése hatalom, dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Tehát, kedves László, boldog névnapot kívánunk. Amúgy a kamillák, torták, olgák és eufémiák is ma ünnepelhetnek. Úgyhogy névnaposoknak akkor boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. 5:54 perc a pontos idő, úgyhogy egy kis zenével folytatjuk, majd 6 órakor várjuk Önöket információkkal.

0: Időjárás.
1: Hát óra van, jó reggelt kívánunk, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és ugye június 27-e van, szombat, ezt az imént még ugye nem említettük, és hát jöjjenek akkor az információk, vagyis nézzük meg, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát most Muravidéken, illetve egy Lendván 20 fokot mérünk, amúgy derült az égbolt, napkelte már megvolt, 5 óra 3 perckor, napnyugta 20 óra 51 perckor lesz. Na de, ma ismételten hőségre lehet készülni, 33-34 fok várható. És hát Szlovénia részére narancssárga riasztás van érvényben a magas hőmérséklet miatt, miközben a tenger melléken és a Szlovénia déli részén pedig vörös riasztás van érvényben, épp úgy, ugye, a meleg hőmérsékletek miatt, illetve a hőség miatt. No, ma Szlovénia szerte amúgy túlnyomóan derült napos időjárás lesz. Az ország középső részében némi kis keleti irányú szélre lehet majd számítani. A hőmérséklet amúgy 33 és 37 fok közt alakul. Holnap is folytatódik a derült és nagyon meleg időjárás. Némi kis keleti irányú szél esetleg időnként megjelenhet majd. A reggeli hőmérséklet holnap 15 és 19 fok közt alakul. Na a nap folyamán 34 és 38 fok közt lesz majd a csúcsérték, tehát még egy kicsit melegebb lesz. Hétfőn és kedden is folytatódik a napos, meleg és hőség, ugye? Az alpesi völgyekben viszont délután nem kizárható az, hogy már kisebb zápor, illetve zivatar kialakuljon. Holnap reggel Muravidéken egyelőre úgy néz ki, hogy 22 fok körül lesz majd a hőmérséklet, aztán a nap folyamán ismételten majd jócskán 30 fok fölött lesz, ugye, a hőmérséklet. És hát továbbra is, ugye, tudják, hogy ilyenkor mit kell tenni, árnyékban maradni, reggel ilyenkor esetleg szellőztetni, és ugye sok folyadékot fogyasztani. Krajn 18 fokos, Triglav-Kedericán 11 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 19 fok van, Maribor 20 fokos, Muraszombat 19, Ptuj 17, Celjében 16 fokot mérnek. Koper 23 fokos, Goricskon 24 fok van, Lendván 20 fokot mutatnak a hőmérők, Portoros pedig szintén 20 fokos. Na nézzük meg akkor az előrejelzést Magyarországra is, vagyis hogy mit mondanak, hogy a meteorológusok. Egyébként Zala és Vasvár megyére is narancssárga riasztás van érvényben, ugye a hőség miatt, valamint az ország középső részére pedig vörös riasztás van érvényben, ami Magyarországot illeti. Na nézzük akkor az előrejelzést. Az pedig akkor a következő kép hangzik. Napos idő várható, kevés komoly felhőben, de csapadék ezekből nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 34-39 fok közé melegszik fel a levegő, míg késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vasvár megyére 37 fokos csúcsérték várható ma délután, és ugye derült égbolt. Vasárnap, azaz holnap. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken. Melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. Legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala, Vármegye 16 fok, derült égbolt. Vasvár megye, úgy szintén derült égbolt, 17 fok. Aztán délután kissé felhős lesz az égbolt mindkét vármegye fölött, Zalára 38, Vasvár megyére 37 fok várható. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, és ugye továbbra is meleg lesz. 35-41 fok között alakul majd a hőmérséklet, Zala és Vasvár megye környékén 38 fokra lehet számítani. 40 fokot például nagyjából Szolnok, illetve Szentes környékén lehet majd mérni, valamint Túrkeménél. Kedd! Gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként viszont már kedden előfordulhat zápor, illetve zivatar, aztán úgy tűnik, hogy akkor szerdától majd érkezik a lehűlés. illetve hát záporok, zivatarok, meg kicsit felfrissül az időjárás. Na nézzük a hőmérsékleteket. Békéscsabán 20 fok van, Budapest, Debrecen 23 fokos, Győr 20, Pécs 23, Sermeleg 18, Silfok 22, Szeged 20, Szolnok 22, Szombathely 17, Lenti 20, Keszthely 18, Nagykanizsa 19. Mi pedig vetünk még egy pillantást gyorsan az utakra is.
0: Közlekedési hírek.
1: Borabéréken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, vagyis torlódásról szerencsére nincs hír, viszont a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy van torlódás a Sentilyi határátkelő előtt, méghozzá Szlovénia irányában, tehát Ausztria-Szlovénia irányában. Illetve történt egy baleset is a Gorenszkói autópályán, a Vodicei csatlakozásnál Ljubljana irányában, no ott akadozik is, torlódik a forgalom. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, meg természetesen jó reggelt!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR

Na ez volt tehát akkor a reggeli nap, méghozzá Robbie Williams-szel, azaz Morning Sun. Na ugye, eleve, mikor ma ismételten hőség lesz, jobban oda kell figyelni a forgalomban, de a szombat környékén annál inkább, mert ott a rendőrség gyakrabban méri majd ma az autók sebességét. Ez pedig már az Edda.

Nézzük a meccs eredményeket. Norvégia, Franciaország az I csoportban 1-4 lett a végeredmény. Egyébként a norvégoknál a legtöbb nagy név az pihent a kispadon, és a franciák így simán nyertek. Szenegál, Irák pedig 5-0-ra végződött. Iráknak volt egy kiállítás, aztán Szenegál beindult, és lehet, hogy ezzel a győzelemmel, az 5-0-val és a sok góllal még az is összenegi, hogy harmadikként tovább jutnak, de ez majd akkor még egy kis matek kell hozzá. Na, a H-csoportban Uruguay, Spanyolország 0-1 lett a végeredmény, tehát a spanyolok győztek, Uruguay pedig búcsúzott. Viszont Szaúd-Arábia, Zöldfoki szigetek, 0-0-ra végződött a mérkőzés. Ezzel ugye Zöldfoki szigetek 3 meccs után veretlenek, vagyis 3 döntetlenjük van, és tovább jutottak, ott vannak. Ugyanis a harmadik helyről, ez nekik ugye azt jelenti, hogy ott vannak a legjobb 8 harmadik helyzet között, úgyhogy játszanak a 32 közt. Két mérkőzés pedig jelenleg zajlik, ez a G csoportban van. Új-Zéland-Belgium jelenleg 0-2 a mérkőzés állása, Egyiptom, Irán pedig jelenleg 1-1. Nagyjából 57 perc telt el mindkét mérkőzésből. Mi pedig akkor megyünk is tovább, érkezik ilyen édes kis suttogás.

6 24 perc a pontos idő, jó reggelt kívánunk, és hamarosan a reggeli terepjáróval várjuk Önöket, méghozzá 6 óra 30 perckor, benne pedig két témával, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Addig meg jó reggelt!

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Na következzen tehát akkor a reggeli terápiáról, benne pedig két téma, hogy azt említettük, és már is itt az első. Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2026-ban egyesületi munkáért emlékérem kitüntetésben részesítette dr. Zágoresz Csuka Judit, moravidéki magyar jókaidíjas írót, költőt és könyvtárost több évtizedes határokon át ívelő szakmai munkásságáért. A díjat Kecskeméten adták át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorközgyűlésén. Rebsz Bettina és Kovácsics Ildikó összeállítása.
1: Dr. Zágoresz Csuka Judit a Határon túli Magyar Könyvtár ügy elismert képviselője, valamint a magyar nyelv és kultúra szlovéniai elkötelezett szakértője. Szakmai munkásságát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékéremmel jutalmazta. Dr. Zágoresz Csuka Judit a következőket mondta a díjról és az együttműködésről.
2: 1997-től lassan, 30 éve tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 3 évtized munkásságát, munkásságomat értékelte a Magyar Könyvtáros Egyesület vezetősége, aztán a regionális Zala-megyei Egyesület felterjesztett, nyilván akik ismernek, és a könyvtári intézettől is kaptam felterjesztést, akik szintén szakmailag ismernek az Országos Széchenyi Könyvtárból. Ez különösképpen meglepett, hogy értékelik a munkásságomat. Én hiszek, a kezdetekkor is hittem az összefogásba, az együtt dolgozásba, és úgy érzem, mint könyvtáros, hogy erre szükségünk is van. A szakma Magyarországról adott egy emlékérmet. Én úgy gondolom, hogy ez most ezen a vonalon a Nemzetiségi Könyvtárügy területén megerősít.
1: Dr. Zágoresz Csuka Judit a díjat Kecskeméten, a Katona József könyvtárban vehette át, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorközgyűlésén.
0: Ez volt tehát akkor az egyik témánk, és következzen a második. Még éppen, hogy elkezdődött az árpa aratása, de az már most biztos, hogy aki e térségben búzát takarít be, az azt veszteséggel fogja eladni. Az idei felvásárlás előtti helyzetet Jobbágy Klára foglalja össze.
3: A termelők előzetes számításai alapján az idei év termelési költsége tonnánként 280 és 290 euró között mozog. A felvásárlási ár pedig köztudottan mindig a tőzsdei árakat követi,

0: amelyek jelenleg úgy 205 euró körül mozognak. Így, ha egy körülbelüli 5 tonna hektáronkénti átlagos hozamot veszünk, akkor a veszteség hektáronként 400 euró. Ezen áldatlan állapotra hívta fel a figyelmet nemrég Franz Kücsán, a szlovén parasztszakszervezet alelnöke, kihangsúlyozva, hogy a gabonatermelők számára az idei év sorában a negyedik veszteséges év lesz. Az idei termésnek nemhogy elfogadható ára nem lesz, de a termés mennyisége sem éri el a vártat, legalább 30%-kal lesz alacsonyabb a tavaszi hó, aztán az aszály, a fagy és a több helyütt pusztító jégeső következtében. A malmosok, felvásárló szövetkezetek és cégek az olcsó import búzára és lisztre, valamint saját haszonkulcsaikra hivatkoznak, s ezzel az elmúlt szezonokban a muravidéki gazdáknak tonnánként 165-212 eurót adtak csak a termésért, mennyiségileg pedig éppen csak annyit vásároltak fel, amivel fenntartják a termelés iránti érdeklődést. A kínált árral az egyre emelkedő termelési költségeket azonban a gazdák nem bírják lefedni. Így nem kell csodálkozni azon, hogy évről évre egyre kevesebb területen kerül gabonavető maga földekbe. A számok azt mutatják, hogy a búza vetés területe 3 évtized alatt 40 ezer hektárról kevesebb, mint 27 ezer hektára csökkent. Önellátásunk pedig gabonafélékből folyamatosan romlik.
1: Hatóra 35 perc, a pontos idő, szombat van június 27-e, és ugye a reggeli terepjárót hallhatták itt az MMR-en, amit pedig, mármint a terepjárókat ugye, megtalálnak a honlapunkon, és ezt minden reggel megemlítjük, hogy mmr.si, és akkor ott teljes terjedelemben meg lehet hallgatni. De nem csak terepjárókat, hanem más műsorokat is, azokat is ajánljuk a figyelmükbe. Most pedig, hogy jól induljon a reggel, jöjjön egy kis zene, itt lesz LP, meg Csézi is érkezik Nagy Lacival.

Na jelenleg a két mérkőzés állása, Új-Zéland-Belgium 0-3 és Egyiptom-Irán 1-1. Nagyjából még 10 perc van vissza mind a két mérkőzésből. De közben azért már lehet tudni néhány párosítással, ugye a 32 köz, vagyis már a selejtezőkben, és például Dél-Afrika-Kanada mérkőzés lesz. Brazília-Japán, Németország-Paraguay, Hollandia-Marokko, Elefántcsontpart Norvégia, illetve Franciaország, Svédország. De természetesen lesz egy USA-Bosznia-Hercegovina összecsapás is. Illetve Argentina, zöldfoki szigetek. No, az is akkor majd érdekes lesz, vajon kihúznak-e még egy döntetlent a zöldfoki szigetiek. Na egyébként pedig ma éjjel lesznek ismételten mérkőzések, ezzel pedig akkor majd be is fejeződik a csoportkör. 23 órakor az L csoport hozzá el a döntéseket. Panama Anglia mérkőzés lesz, és Horvátország Gána összecsapás, tehát ez a két mérkőzés 23 órakor kezdődik. Fél kettőkor, azaz éjjel 1 óra 30 perckor kezdődik a K csoport. Kolumbia a portugál összecsapás és Kongó-Üzbegisztán mérkőzés lesz. Majd végezetül a J csoport következik, az ő meccseik 4 órakor kezdődnek, Algéria-Ausztria és ugye Jordánia-Argentina mérkőzések lesznek, ezzel pedig akkor a csoportkört majd be is fejeződik. Nálunk pedig most jön Pápa Joci és a Dobd el, ami fáj.

Tegnap ugye Szlovéniában elkezdődött az országos bajnokság kerékpározásban, és tegnap először akkor ugye az időmérők voltak. A hölgyeknél várhatóan Nika Bobnár győzött, míg a férfiaknál Primož Roglič húzta be az országos bajnoki címet. Ehhez gratulálunk neki. Egyébként Primož Roglič 34 perc és 25 másodperccel végzett. Mögötte érkező Roman Ermakov 1 perc és 28 másodperccel volt lemaradva. A harmadik helyzet Jakob Omerzel pedig 1 perc 41 másodperccel. Úgyhogy Primož Rogličnak gratulálunk, és egyébként még egy hír Primož Roglič kapcsán. A Red Bull bejelentette, hogy kik lesznek ott a Tour de France-on az ő csapatokból, Primož Roglič pedig kihagyja az idei Tour de France-t. Most már akkor ezt is tudjuk. Ed Sheeran pedig már is érkezik, Azizam című dalával.

Ed Sheeran volt tehát ez, hamarosan pedig majd, bő 7 perc múlva érkezik Haladi Zsuzsanna, és 7 órakor jön a friss hírekkel. Mi pedig következő órában majd várjuk önöket információkkal, de még előtte évforduló naptárral is.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!
2: Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-3-3-3-4-es telefonszámot.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját, amelyet a hatóság minden évben megemlékezésekkel, elismerések átadásával, június hónap folyamán rendezett eseményekkel és bemutatókkal tisztel meg. Az emléknap eredete 1991-re nyúlik vissza, amikor a rendőrök, akkori nevükön milicisták, szembeszálltak a jugoszláv néphadsereggel a holmeci határátkelőnél. Franci Matoz belügy és közigazgatási miniszter úgy véli, hogy 3,5 évtized alatt a szlovén rendőrség modern szervezetté nőtte ki magát, amely ma már az európai és a globális rendőri erők mellett is megállja a helyét. Szombattól nincs hatósági üzemanyagár Magyarországon, miután a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény megjelent a pénteki magyar közlönyben. A jogszabály a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az ástop megszüntetését, de lehetőséget biztosít arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat állapítson meg. A törvény emellett rendelkezik a hatósági árak betartatásának ellenőrzéséről, a jogsértések szankcionálásáról és a biztonsági kőolaj készletek felhasználásának szabályairól is. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a 6 köteles korú ukrán férfiakat zárják ki az EU ideiglenes védelmi rendszeréből, miközben a programot 2028 márciusáig meghosszabbítanák. A lépés célja, hogy erősítse Kijev fegyveres erőit. Az intézkedést több uniós tagállam nyomásgyakorlása előzte meg, amelyek az integrációs nehézségekre és Ukrajna megnövekedett katonai állomány szükségletére hivatkozva szorgalmazták az ideiglenes védelem szabályainak szigorítását. A javaslatot Kijev is támogatja, ahol a hadi állapot értelmében a 23 évesnél idősebb férfiak többségének megtiltják az ország elhagyását. A felnőtt férfiak az európai ukrán menekültek 26,6%-át teszik ki, ám nincsenek adatok arról, közülük hányan 6 köteles korúak, illetve hányan érkeztek szabálytalanul. A Frontex adatai szerint az ukrán határt idén csaknem 1000 lépték át illegálisan az EU irányába, 2025-ben pedig több mint 10 000-en. A bizottság önkéntes hazatérési programot is javasolt azoknak az Európában élő ukránoknak a támogatására, akik úgy döntenek, hogy visszatérnek hazájukba. Sport. Sok izgalmat, de csak egyetlen gólt hozott a H-csoport utolsó fordulója a világbajnokságon. Spanyolország 1-0-ra nyert a széteső Uruguay ellen, míg a Zöldfoki szigetek története harmadik VB meccsen is döntetlent 0-0-át játszott, ezúttal Szaúd-Arábia ellen. A H-csoportot Spanyolország nyerte, de tovább jutott az újonc Zöldfoki köztársaság is, miközben Uruguay és Szaúd-Arábia kiesett.
1: Időjárás.
2: Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés. Az idegenforgalmi szezonban június 27-e és szeptember 6-a között a 7,5 tonnát meghaladó ösztömegű teherautókra forgalomkorlátozások vonatkoznak Szlovéniában. A kamionstop értelmében szombatonként 8 és 13 óra között, a tengermelléki utakon 6 és 16 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a szlovéniai utakon.

Na, belelapozunk az évforduló naptárba, június 27-e van, ez az év 178. napja, úgyhogy 187 nap maradt még ebből az évből. És hát akkor az események, amelyeket meg kell említeni a mai nap kapcsán, az egyik az, hogy 1985-ben ezen a napon Amerikában a Route 66 nevű út megszűnt hivatalos útnak lenni, de ugye még mindig megvan, sokan még mindig végig mennek rajta, hiszen legendás útról van szó. Na és ezen a napon történt az is, amikor megszületett a szlovén kerékpáros Luka Mezgec, 1988-ban született ő. No, a mai naphoz pedig fűzhető az is, hogy megszületett első Szent László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott, 1046-ban született. 834 éve pedig szentté avatták első László magyar királyt 1192-ben. 12. Lajos francia király 1462-ben született június 27-én. Mildred J. Hill a Happy Birthday to You dallamának szerzője 167 éve született. Na és a dátumhoz fűzhető még az is, tehát június 27-éhez, hogy ezen a napon megszületett Csernus Tibor Kossuth-díjas festőművész, grafikus, kiváló művész 99 évvel ezelőtt. 97 éve pedig megszületett Palotás Péter, olimpiabajnok labdarúgó csatár, az aranycsapat 12. tagja, 1929-ben született tehát. Lucille Clifton, amerikai költő, pedagógus, gyermek és felnőtt könyvek szerzője, 90 éve született. Valamint ezen a napon történt az is, hogy Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok, 76 éve született 1950-ben. Oroszországban pedig átadták a világ első atomerőművét, 72 éve, 1954-ben. Megszületett Isabella Gianni, francia színésznő, producer, 71 évvel ezelőtt. Janusz Kaminski, lengyel származású Oscar-díjas operatőr, 67 éve született, mondjuk többek közt a Schindler listáján is dolgozott. Tobey Maguire, amerikai színész, ma ünnepli 51. születésnapját, 1975-ben született, többek közt ugye pókemberként ismerhetjük őt. 1944-ben pedig megszületett Bruce Johnston. Bruce Johnston pedig énekes és gitáron is játszik. És hogy őt hol láthatjuk, hallhatjuk, hát a The Beach Boys együttesben. Úgyhogy jön is a The Beach Boys, itt van tőlük a Surfing USA.

Beach Boys énekes gitárosa, tehát ugye ezen a napon született. És ezen a napon született Nico Rosberg, német-finn autóversenyző, Forma 1-es világbajnok, akinek édesapja is Forma 1-es világbajnok volt. Nico Rosberg 41 éves született. Alberto Broccoli, amerikai filmproducer ezen a napon hunyt el 30 évvel ezelőtt, és hát 1962 és 1989 között készült James Bond filmek producere, tehát mind neki köszönhetjük. 1996-ban hunyt el. Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész 25 évvel ezelőtt hunyt el, 2001-ben tehát. És ezen a napon a jen lett hivatalos fizetőeszköz Japánban, 155 évvel ezelőtt 1871-ben, tehát jó régóta már. 58 éve először adtak el magyar közédben Coca-Colát, 1968-ban tehát. Na, a rendőrök és a melegek között pedig kitört verekedést követően több napig zavargás zajlott New Yorkban, ez 57 évvel ezelőtt volt 1969-ben. Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző, 51 évvel ezelőtt hunyt el. És június 27-i esemény az is, hogy amikor elhunyt Bud Spencer, olasz színész. Bud Spencer 10 évvel ezelőtt hunyt el, vagyis 2016-ban. Eredeti nevén ugye Carlo Pedersoliról van szó. No, és maradva még akkor ugye június 27-én az Atlantis űrrepülőgép elindult a Mir űrállomáshoz 31 évvel ezelőtt. Ken Richardson brit autóversenyző pedig 29 évvel ezelőtt hunyt el. Valamint van még egy születésnapunk, 1976-ban született Leigh Nash. Leigh Nash pedig amerikai énekes és zeneszerző, és a Sixpence None the Richter együttesnek a tagja. 1999-ben volt egy óriási nagy sikerük, az pedig a Kiss Me című dal. Úgyhogy akkor ezt meg is hallgatjuk, mi pedig majd várjuk Önöket fel 8-kor információkkal.

KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A JATEMON a versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: időjárás.
1: Hét óra 30 perc van, vagyis fél nyolc, szombat, június 27-e, és jönnek az információk. Szlovéniában ma túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, meg hát ugye azért hőség is lesz, egyébként pedig narancssárga riasztás is van érvényben Szlovénia északi részére, a déli részére, meg a tengerpartra pedig vörös riasztás van érvényben, mármint a mai és a holnapi napot illetően. Na egyébként ma az ország középső része némi kis keleti irányú szélre lehet majd számítani. A hőmérséklet pedig ország szerte 33 és 37 fok közt alakul. Muravidéken ilyen 34-35 fokra számíthatunk. Holnap is többnyire derült napos időjárásunk lesz, és nagyon meleg lesz. Némi kis keleti irányú szélmozgás azért előfordulhat. A reggeli hőmérséklet 15 és 19 fok közt alakul majd. No, a nap folyamán, mármint holnap pedig 34-38 fok közt lesz a csúcsérték, tehát még egy fokkal azért melegebb lesz. Hétfőn és kedden is folytatódik a nagyon meleg időjárás, és ugye lesz bőségesen napsütés is, viszont az Alpök térségében ott már nem kizárható az, hogy esetleg valamilyen zivatar előforduljon. Aztán a távolabbi kilátásokat illetően úgy tűnik, hogy szerdától majd is kezdik egy kis felfrissülés, de hát ugye záporok, zivatarok formában reméljük, hogy nagyobb gondot akkor már nem fog okozni. Na, holnap hajnalban egyébként Muravidéken 19 fokra számíthatunk, aztán délután 36 fokig melegszik majd föl a levegő hőmérséklete. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket, hogy jelenleg hogy is alakulnak. Krány 21 fokos, Triglav-Kedericán 13 fokot mérnek. Ljubljanában 21 fokot mutatnak a hőmérők, Maribor 22 fokos, Muraszombatújt szintén 22, sőt, Ptuj, ott is 22 fokot mérnek. Celjében 19 fok van, Koper 25 fokos, Goricskon 27 fokot mutatnak most a hőmérők, ez ugye a Grádi Várnál van ez a mérőegység, Lendván 21 fokot mérünk, Portoros pedig 23 fokos. Magyarországra az előrejelzés pedig akkor a következőket állítja, illetve mondja. Méghozzá először is akkor a mai nap. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de csapadék ezekből nem várható. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 34-39 fok közé melegszik fel a levegő, míg késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Zalaegerszeg vármegyére derült égbolt és 37 fok várható. Vasárnap, tehát holnap, túlnyomóan derült, napos, száraz színű várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. Na, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött derült lesz az égbolt, Zalára 16, a Vasvár megyére 17 fok várható. Majd délután lesz némi kis felhőzet, tehát kisebb felhős lesz az égbolt, Zalára 38, Vasvár megyére pedig 37 fok a jóslat. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, és hát ugye továbbra is meleg lesz, 37-38 fok körül alakulnak a hőmérsékletek. Kedden gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként viszont már előfordulhat zápor, illetve zivatar, de ez elsősorban inkább az ország keleti részét fogja majd érinteni. Na aztán úgy tűnik, hogy akkor szerdán majd Magyarországra is megérkeznek a záporok, zivatarok, nem csak Szlovéniába. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket. Békéscsabán 25 fok van, Budapest 27 fokos, Debrecen

0: 25, Győr 24, Pécs 25, Sármellék 22, Siófok 26, Szeged 28, Szolnok 27, Szombathely 21, Gesztely 23, Nagykanizsa 25, Lenti pedig 24 fokos. És akkor irány az utak, nézzük, mi történik ott.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken zavartalanul zajlik a forgalom, komolyabb fennakadásról szerencsére nincs hír, van ugye egy kis munkálata a moravidéki autópályán, lassú haladást csak kell számítani, viszont torlódás ott sincs. Na, a távolabbra tartóknak elmondhatjuk még azt, hogy a Sentilyi határátkelő előtt torlódik a forgalom, méghozzá Szlovénia irányában, tehát Ausztriától a Szlovénia felé haladva. És még visszatérve Moravidékre, elmondhatjuk, hogy a rendőrség ma Muraszombat körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét, egyébként pedig országszerte és most jelenleg a forgalom folyamatos. Szerencsés utat, balesetmentes közlekedést!

0: Na, véget értek a mérkőzések a G csoportban is. Új-Zéland, Belgium 5-1 lett a véged, illetve 1-5 lett a véged, mint tehát, hogy a belgák győztek eléggé nagy gólkülönbséggel, miközben a másik mérkőzés nagyon érdekesen alakult. Irán kihagyott egy 11-est, kapufát is fejeltek. Sőt, 93. percben lőttek egy gólt, amit ugye érvénytelenítettek. És így is tovább jutottak, mert Egyiptom-Irán 1-1 lett a mérkőzés végeredménye, és akkor ezzel megvan a továbbjutásuk is. Egyébként pedig most már akkor megvan a 32-esből a nagy része az összecsapásoknak, már csak néhány kérdés maradt nyitva, és ugye akkor ezek a mérkőzések mik lesznek. Dél-Afrika, Kanada, ezt már holnap láthatjuk 21 órakor. Illetve jön majd a Brazília-Japán mérkőzés, valamint Németország, Paraguay, Hollandia, Marokkó, Elefántcsontpart Norvégia, Franciaország, Svédország. Mexikó még várja az ellenfelét. Belgium is még várakozik. Az USA Bosznia-Hercegovinával fog meccselni. Spanyolok is még várják az ellenfelüket, ugyanúgy, ahogy a Svájc, viszont Ausztrália, Egyiptom már biztos, és Argentína, zöldfoki szigetek. Ugyanis ők is tovább jutottak, ugye 3 döntetlennel. Ilyen is van, szép kis történet. Zöldfoki szigeteknek egyébként 530 ezer lakosa van, eddig csak 2 ország volt a VB-n, akiknek kevesebb lakosa van. Hát szép teljesítmény ez akkor a zöldfoki szigetektől is. Mi pedig megyünk tovább, jön a halott pénz, tőlük a Máshol című dal érkezik.
1: Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Máshol is halott pénz volt ez, méghozzá Meringerrel együtt. No, 7:51 a pontos idő, úgyhogy 9 perc múlva már 8 óra lesz, 8 óra akkor pedig jön Oleti Zsuzsanna a friss hírekkel. Következő órában pedig mi várjuk Önöket vissza, sőt, még a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd.

A Yata Emona D.O. értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Israel Hayom című izraeli újságban ma megjelent interjújában Janez Janša miniszterelnök bejelentette a szlovén nagykövetség Tel Avivból Jeruzsálembe való áthelyezését és az Izraellel való kapcsolatok helyreállítását, amelyeket véleménye szerint az előző kormány történelmi mélypontra juttatott. Azt is közölte, hogy a jobboldali kormánykoalíció befagyasztja Palesztin elismerését. A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját, amelyet a hatóság minden évben megemlékezésekkel, elismerések átadásával, június hónap folyamán rendezett eseményekkel és bemutatókkal tisztel meg. Az emléknap eredete 1991-re nyúlik vissza, amikor a rendőrök, akkori nevükön milicisták, szembeszálltak a jugoszláv néphadsereggel a holmeci határátkelőnél. Franci Matos belügy és közigazgatási miniszter úgy véli, hogy 3,5 évtized alatt a szlovén rendőrség modern szervezetté nőtte ki magát, amely ma már az európai és a globális rendőri erők mellett is megállja a helyét. A hétvégén és a jövő hét elején tovább fokozódik a hőség, ezért az Arso szombatra vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati részére, valamint az ország középső részére vasárnapra és hétfőre. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy a déli és délutáni órákban senki se tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak a szokásosnál jóval több folyadékot, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, valamint az idősekre. A kihelyezett kormányülésről posztolt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban elmondta, hogy péntektől szombatig kihelyezett kormányülést tartanak, amelyen jelen lesznek a Tiszapárt frakcióvezetői is, hogy ők is tudjanak kérdezni, valamint részt venni a vitában. Az európai hőhullám miatt ideiglenesen leállították Svájc legrégebbi atomerőművének mindkét reaktorát, miután az erőmű hűtésére használt árefolyó vízhőmérséklete túl magasra emelkedett. Svájc június 26-án egymást követő második napon döntötte meg júniusi melegrekordját. Bázelben 38,8 Celsius fokot mértek, egy nappal korábban ugyanúgy 38 fokot regisztráltak. Ezzel egy közel 80 éve fennálló rekord dőlt meg, jelentette a Straits Times. Sport. Az első után a második szabad edzésen is Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es osztrák nagydíj pénteki napján. A világbajnoki pontversenyt vezető pilóta mögött a McLaren párosa, az ausztrál Oscar Piastri és a címvédő brit Lando Norris következett a második és harmadik helyen. Az első hatban még a Red Bull négyszeres világbajnoka, a holland Max Verstappen, illetve a legutóbbi futamon győztes, szintén brit Lewis Hamilton a Ferrari-tól, valamint a Mercedes brit pilótája, az első szabad edzése még második George Russell földbe. A Spielbergi program szombaton 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik.
2: Időjárás.
1: Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Jöjj vissza Nyárpál Dénes, és a hét zeneszáma szólt a Muravidéki Magyar Rádióban, és ugye szombat van. Ilyenkor pedig ez azt jelenti, hogy eddig ez volt a hét zeneszáma, mert a következő órában akkor jön majd három javaslat, és azon belül pedig akkor majd önök eldöntik, hogy a háromból melyik is legyen az új hét zeneszáma. Úgyhogy következő órában új hét zeneszámát választunk, de addig még azért van egy kis idő, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is velünk, meg persze jó reggelt, meg jó napot is kívánok már. Jön a Szabó Balázs bandája, Kökény Attila és Erik Clapton is itt lesz.

Na, a foci VB azért hoz más történeteket is, ugye nem csak olyanokat, amelyek a pályán történnek. Hollywood két ikonikus színésze különleges pillanatot okozott a futball rajongóknak, ugyanis Brad Pitt és Edward Norton ugye együtt követték végig az Egyesült Államok és Törökország mérkőzését a 2026-os labdarúgó VB-n. A Los Angeles-i stadion lelátóan feltűnő páros rögtön a rajongók kedvencévé vált. Pitt amerikai válogatott mezben, fehér nadrágban és kalapban jelent meg a találkozón, mellett ült Edward Norton, aki pedig egy laza Radiohead pólóban izgulta végig az eseményeket. Na, a közös szurkolás különösen nagyot ment a közösségi médiában, hiszen Brad Pitt és Edward Norton ugye örökre, mert az ő nevük örökre összefonodott az 1999-es Harcosok klubja című kultfilmmel. És ott ugye az volt a szerep, hogy Brad Pitt volt Edward Norton valamilyen formában alter egója, és akkor ugye a végén, figyelem, spoiler, kiderül, hogy Brad Pitt ugye nem is létezik, hanem Edward Norton képzelte el oda magának, és mindig végig ma saját magával beszélgetett. Ezért pedig akkor a közösségi médiában is tele volt a képekkel, mindennel, és ugye mellette a szöveg, hogy Edward Norton saját magával beszélget. És ezek mind akkor ugye a Harcosok klubja filmre való utalások. Mi pedig zenével folytatjuk, Rúzsa Magdival, meg Miskovicssal.

2027. június 26-án, tehát tegnaptól az egy évre Budapest vizes világbajnokság házigazdája lesz, amelyet ugye a magyar fővárosi már harmadik alkalommal rendezhet meg. Na ilyenre korábban még nem volt példa. Budapest egyébként 2017 és 2022 után ismét házigazda lesz, tehát. Na a szervezők bejelentették, hogy a merencés úszóversenyek és a vízilabdatorna ezúttal az MVM Dome-ban kapnak helyet. Ennek oka, hogy a Duna Arena jelenlegi befogadó képessége már nem elegendő egy ekkora érdeklődésre számot tartó világeseményhez. A Duna Arénát a 2017-es világbajnokság után visszalakították, így ma már nem lehet gazdaságosan kibővíteni. Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint ez utólag hibás döntésnek bizonyult. A Duna Arénában így a műugró és a szinkron úszó versenyeket rendezzék majd, míg a nyílt vízi úszás helyszínéről még nem született végleges döntés. A világbajnokság szlogenje a Make Waves, vagyis magyarul nagyjából ugye csapj hullámokat lesz. Vladár Sándor hangsúlyozta, hogy a cél minden idők legjobb vizes világbajnokságának megrendezése. A magyar sportvezetők és versenyzők egyaránt bíznak abban, hogy a hazai közönség előtt kiemelkedő eredményeket érnek majd el, és a teltházas MVM Dome különleges hangulatot teremt a világ legjobb úszói és vízilabdázói számára. Hát úgy legyen, egy évet kell rá várni, sőt, most már kevesebb, mint egy évet, mert egy nap már elmúlt. No, Zaradnai Sarolta cíne érkezik, van még remény című dalával.

Olyan fordulatot vett a Forma 1 pilóta piaca. Brit sajtóértesülések szerint a négyszeres világbajnok Max Verstappen előzetes tárgyalásokat folytatott a McLarennel, és akár már a következő szezontól Lando Norris csapattársa lehetne. Na, a hír azért is meglepő, mert a McLaren jelenlegi párosa, Norris és Oscar Piastri ugye mezőn egyik legerősebb összeállításának számít. A Red Bullnál ugyanakkor igyekeznek leüteni a kedélyeket. Laurent Mekies csapatfőnök hangsúlyozta, hogy Verstappen maradni szeretne, de ez olyan autóra van szüksége, amelyel ismét a győzelmekért harcolhat. A holland szerződésen 2028 végéig érvényes, ugyanakkor bizonyos teljesítményhez kötött kilépési záradékok szerepelnek benne. A háttérben egyelőre inkább a puhatalozás zajlik, a McLaren nyilvánosan továbbra is kiáll Norris és Piastri mellett. A következő hónapokban azonban sok múlhat azon, hogy a Red Bull képes lesz-e ismét versenyképes autót biztosítani Verstappen számára. Egyébként pedig osztrák nagydíj. Program szombaton, tehát ma 12:30-kor harmadik szabad edzés, 16 órakor időmérő. Holnap, vagyis vasárnap 15 órakor pedig akkor következik a futam. Nálunk pedig 10 perc múlva következnek a hírek Oleti Zsuzsannától, aztán a következő órában számítunk Önökre és az Önök közreműködésére, meg szavazataikra, mert azokkal akkor majd kiválasztjuk az új hétszereszámát.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Pénteki levelező ülésén a kormány a minisztériumok hatásköreinek összehangolásáról döntött, ami a kormányzati struktúra egységesítését és az új koalíciós célok hatékonyabb megvalósítását szolgálja. A változások pontos kereteit a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A belső szervezeti felépítést és a munkaköri rendszerezést szabályzó törvények harmonizációjának végső határideje július 18-a. A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját, amelyet a hatóság minden évben megemlékezésekkel, elismerések átadásával, június hónap folyamán rendezett eseményekkel és bemutatókkal tisztel meg. Az emléknap eredete 1991-re nyúlik vissza, amikor a rendőrök, akkori nevükön milicisták, szembeszálltak a jugoszláv néphadsereggel a holmeci határátkelőnél. A hétvégén és a jövő hét elején tovább fokozódik a hőség, ezért az Arso szombatra vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati részére, valamint az ország középső részére vasárnapra és hétfőre. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy a déli és délutáni órákban senki se tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak a szokásosnál jóval több folyadékot, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, valamint az idősekre. Hagyományosan július 1-én tartják Magyarországon a Semmelweis napot, ami 2011 óta munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók számára. Jövő hét szerdán így több szolgáltatás is csupán korlátozottan lesz elérhető, írja a Pénzcentrum. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint. A folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rendszerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Marco Rubio külügyminiszter pénteken Izrael és Libanon nagyköveteivel együtt keretmegállapodást írt alá, amelyet a béke felé tett első lépésnek neveztek az Izrael és a libanoni Hezbollah militáns csoport közötti hónapok óta tartó harcok után. A tisztviselők nem osztottak meg részleteket a megállapodásról, amelyet Yehiel Leiter, Izrael amerikai nagykövete, és Nada Hamadeh, Libanon amerikai nagykövete írt alá. A legutóbbi konfliktus néhány nappal azután kezdődött, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megindította háborúját Irán ellen. Március óta több mint 4000 ember halt meg Libanonban az izraeli csapásokban, legalább 37 izraeli katona pedig Libanonban vagy Észak-Izraelben vesztette életét. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott ma este Brazíliával csap össze a Nemzetek Ligája jubianai tornájának harmadik mérkőzésén. A háromszoros olimpiai és világbajnok csapat elleni mérkőzés 20 óra 30 perckor kezdődik a jubianai Stožice sportcsarnokban. A szlovén válogatott jelenleg a hatodik helyen áll a világranglistán. A hazai pályán játszó csapat számára ez a találkozó kulcsfontosságú a VNL döntőkbe jutásért vívott harcban. Ezzel szemben a brazilok, akik jelenleg a harmadik helyen állnak a világranglistán, nehéz időszakon mennek keresztül, hiszen a jubianai tornán eddig vereséget szenvedtek Ukrajnától és Olaszországtól is.
1: Időjárás.
0: Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

A hét zeneszáma. Ahogy említettük az elmúlt órában, hogy ebben az órában új hét zeneszámát választunk, el is érkezett az a pillanat, úgyhogy jön a három javaslat, amit először is meghallgatunk. Na és az első, az itt van, méghozzá Azariától és Destől. A dalnak a címe Dörög az ég. Hát egyébként egy ideig még nem fog, de a jelenleg előrejelzés szerint ugye döröghet majd nagyjából szerdán. És hát hogyha akkor esetleg ez lesz majd a hét zeneszáma, azt majd önök döntik el. Először is akkor hallgassuk meg. Első javaslat, Azaria és Des, Dörög az ég.

Dörög, az ég, Azaria és Des. Ez volt akkor az első javaslat a hét zene számára. Mindjárt érkezik a második, ezt is meghallgatjuk. Kitől jön? Olaibolyától. No, a dal címe pedig. Őrizlek.

Olai Baja, őrizlek. Ez tehát akkor a második javaslat. És ugye még egy van, ugye a harmadik, és hát aki eladja, az a Forest Street, illetve egyesek úgy mondják, hogy 4-es Street. És a dal címe, hadd menjen.

0: Hadd menjen, és a Forest Street, illetve a 4-es Street, kinek hogy tetszik. Egyébként pedig érkeztek hozzánk már szavazatok, és akkor nézzük is ezeket. László írt nekünk azt, hogy Tiborral az első dalra szavaztak, tehát Azariára, és ugye Dörög az ég című dalra. Ibolya is írt nekünk, ő a harmadik dalra adta le a szavazatát, úgyhogy akkor azt is jelöltük. No, írta nekünk Erzsi és Betty is, ők a harmadik dalra adták le a szavazatukat, tehát a Hadd menjenre. És közben akkor megnyitjuk a telefonvonalakat, lehet bennünket hívni, és lehet ugye szavazni. 575 17 18 és 575 17 19 a két telefonszámok. Külföldön is lehet leadni szavazatot, akkor 00 386 2, azt kell először tárcsázni. Van-e telefonálónk? Egyelőre még nincs. Hát igen, ilyen melegben a telefon is. Hogy van? Még nincs. Lesz. Jó. Telefonok nyitva, várjuk a szavazatokat, hogy akkor mi is legyen az új hét zeneszáma. Dörög az ég, őrizlek, vagy a Hadd menjen. És van telefonálom. Halló, jó napot!
1: Adjon Isten szép jó napot, Sándor.
0: Adjon. Úgyhogy
1: vagyok, és a harmadikra ketten szavaznám.
0: Uh-huh. Hadd menjen, megvan akkor a szavazat. Köszönjük szépen, továbbra is szép napot kívánok, meg jó rádiózást.
1: Viszont kívánom nektek is.
0: Viszont hallásra. És van még telefonálom, úgyhogy jó napot.
2: Jó napot kívánok, Sándor, Erzsi vagyok, Pacsáros.
0: Üdvözlet.
2: A harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: Uh-huh. Rendben, meg is van akkor a szavazat. Köszönjük szépen, továbbra is szép én napot.
2: Én is köszönöm szépen, és további szép napot.
0: Viszont hallásra.
2: Viszont hallás.

0: Te Adorja, ezért, hogy van még telefonálunk, úgyhogy jó napot kívánok.
1: Halló, jó napot kívánok, Sándor.
0: Még telefonálunk, úgyhogy jó napot kívánok.
1: Halló, jó napot kívánok, Sándor. Németné Klári vagyok, Zalaegerszeg.

0: Zsuzsa Sándor önnek és a Teodornak a stúdióban, az ön családjának és a Teodor családjának, és én is a harmadikra szavazok, Ili. Szép üdvözlet!
1: Rendben, meg is van a szavazat. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk önnek, és viszontlátásra!
0: Viszontlátásra!

0: Na, hogy látom, van még telefonálunk. Haló, haló!
1: Szép napot kívánok, kedves rádiósok, az Oli Smajdes és Rádiuszok.
0: Erőt, egészséget!
1: Mondod, mi a második arra szeretnénk szavazni.
0: Há, Olajbujára is legyen szavazat. Rendben, jelöltük is.
1: Úgy érezzük, hogy jó veletek, és külön köszönjük a sok sportét, és azt, hogy a mikrojárás jelentésben egyedül te mondod, úgy, nekünk az a második legkedvesebb városunk nálatok.
0: Na hát ennek akkor azért örülünk, és továbbra is majd akkor törekszünk. Köszönjük szépen!
1: Mi is köszönjük, minden jót kívánunk!
0: Viszont hallásra, szép napot! Haló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Sándor! Itt Gizi, szeretnénk szavazni a harmadikra.
0: Rendben, meg is van.
2: Szép napot!
0: Szép napot! Viszont hallás!

0: Na közben Krisztina is írt nekünk, és a harmadik dalra adta le a szavazatát, úgyhogy neki is köszönjük szépen, és van telefonálunk is. Halló, halló!
1: Halló!
0: Jó napot!
1: Jó napot kívánok, kedves Sándor! Üdvözlöm! Edith vagyok, Söjtörről!
0: Ott is meleg van?
1: Jaj! Hát most épp arra gondoltam, ha arra járnék, küldenék be egy jó nagy hűtőt gyümölcskelyhet a stúdióba.
0: Ó, hát az ilyenkor jól esik, igen. Gyümölcs, folyadék, azt kell fogyasztani árnyékban.
1: Kahály, igazi kahály, alul fagyi, fölül pedig a sok hűtött gyümölcs.
0: Na, az az igazi. Sándor,
1: én úgyis a harmadik fog nyerni, de én az elsőre fogok most szavazni, az Áriára.
0: Rendben.
1: És majd a dörög, recseg, ropog, aztán eszébe jut mindenkinek.
0: Hát állítólag majd ott szerda környékén, de aztán meglátjuk, hogy akkor mennyire jaj, tart szörnyi, ez az előrejelzés. Szerintem kicsit most szakadozik a vonal, minden esetre a szavazat megvan, köszönjük szépen, és továbbra is akkor jó rádiózást és szép napot kívánok.
1: Köszi, viszont!

0: Na, van még telefonálunk. Haló, haló.
1: Bizony van ám.
0: Van, hogy ne lenne.
1: Hát attól, hogy hallgatjuk a rádiót, még nem biztos, hogy az ember tud is telefonálni. Vagy van-e kedve egyáltalán?
0: Hát mondjuk, sokszor ugye inkább a kedv az, ami... Meg hát ilyen melegben azért... néha még az ember soha, ilyen meleg, most telefonáljak, inkább nem.
1: Hogy mondjam, a... bocsásson meg, tegnap előtt 12 fok volt éjjel, mert

0: nálunk ajtóablak éjszaka nyitva, nappal becsukva.
1: Uh-huh. Úgy kell azt csinálni.
0: Így van, és 22 fok van a lakásban.
1: Tökéletes.
0: Nyugger vagyok, most mi a fészkes fenét csinálja? És tegnap előtt 12 fok volt éjszaka, tegnap 14, ma hajnalban 16.
1: Hát úgy tűnik, akkor lassan emelkedik, ez egy ilyen trend vehető észre.
0: Így van, így van.
1: De azért 16 foknál még mindig lehet szellőztetni hajnalban, úgyhogy...
0: Jó, persze, persze. Kell is. Hát már 8 órakor mindenben van zárkózva.
1: Hát igen, hogy jön a nap, és kicsit erőre kap, ottantól már vége akkor a hűvösnek. Hát ez még néhány napig így lesz.
0: Gyermekemmel ketten a olái bolyára.
1: Olai Bolya, őrizlek, oda akkor
0: másolik,
1: még kettő szavazat.
0: Igen, a másolik.
1: Meg is van. Köszönjük szépen. Továbbra is akkor szép napot kívánunk. Jó pihenést.
0: Ó, viszont, minden jó.
1: Viszontlátásra.

0: Na és akkor eddig vártuk a szavazatokat, és köszönjük is szépen mindenkinek a szavazatokat. Harmadik helyre egyébként a Dörög az ég érkezett meg Azariától, mert Olajibolya az őrizlekkel beelőzött, de messze a legtöbb szavazatot a 4-es Street, vagyis a Forest Street kapta, és a Hadd menjen című dalok. Úgyhogy ez az új hét zeneszáma, és akkor hallgassuk is meg még egyszer, és köszönjük a szavazatokat.
1: A hét zeneszáma.

Takács Tamás volt, tehát ez Dirty Blues Band, ez az a nap. Hát ez az a nap, amikor kiválasztottuk ugye az új 7000 számát. Hát ebben már az emberek is mama hallatszik mindjárt, 9 óra 50 perc pontos, úgyhogy 10 perc múlva, 10 órakor, friss hírek, Orátin Zsuzsannától.

A Jata Emona D.O. értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Sanghajban pénteken bezárt a kapuit a Transport Logisztik Vásár, amelyen Szlovénia először jelent meg. 6 szlovén logisztikai cég, köztük az Inter-Európa és a Comarc vett részt a sanghaji vásáron június 24-e és 26-a között. A Spirit Szlovénia által támogatott nemzeti pavilon célja az volt, hogy a szlovén cégek biztonságos és megbízható európai belépési pontként pozícionálhassák magukat az ázsiai partnerek számára. A Shanghai Expo Center területén megrendezett háromnapos eseményen a szlovén szakemberek a komplex európai rakományelosztásra, valamint a multimodális szállítási és vámügyi szolgáltatásokra hívták fel a figyelmet. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a vasúti szállítás, a zöld logisztika és a legújabb digitális technológiák alkalmazása a globális ellátási láncokban. Idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Szlovén Világkongresszus. Az intézmény alapításának évfordulója tiszteletére rendezett jubionai ünnepségen részt vesz Helena Jaklic, a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős kormányhivatal államtitkára is. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül az alazoni járműipari tesztpálya. Bár haton a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt, közölte közösségi oldalán a Tisza párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében kiemelte, hogy a Zalazon jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként, kekvaként működik, így a Tisza kormány által elfogadott jogszabályok alapján kerül újra állami tulajdonba. Az Egyesült Államok pénteken légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul arra, hogy egy iráni dróntámadás ért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja Reuters. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint rakéta és drónraktárakat, valamint partmenti radarállomásokat támadtak, míg iráni sajtóértesülések szerint egy lövedék a stratégiai jelentőségű vízi út partján fekvő Sirik kikötőváros közelében csapódott be. A támadás újra bizonytalanná teheti a két ország között nemrég létrejött ideiglenes megállapodás sorsát. Szombatra fokozódott a katasztrófa helyzet Venezuelában, ahol a szerdai kettős földrengés áldozatainak száma folyamatosan nő. A mentés lassú, az emberek ezért pánikolnak, és már maguk estek nekik a beomlott épületeknek. Több helyütt fosztogatják az élelmiszer és gyógyszerüzleteket, miközben polgárháborús hangulat érik. A legfrissebb adatok szerint a sérültek száma már meghaladta 4300-at, míg a hatóságok szerint már majdnem 1000 halálos áldozat van. Jelenleg 861 nemzetközi önkéntes dolgozik a területen Mexikóból, az Egyesült Államokból, El Salvadorból, Svájcból, Kolumbiából és más országokból. Sport. A szlovén férfi kosárlabda válogatott ma barátságos mérkőzést játszik az Észtország és Svédország elleni fontos világbajnoki selejtezők előtt. A csapat este 8 órakor Olaszországgal csap össze a Celjei Zlatorok sportcsarnokban.
2: Időjárás.
1: Országszerte zavartalan napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 75 éves korában elhunyt Matkó Zsuzsa felső lakosból. Temetése június 29-én, hétfőn, 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvait aznap 15 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A hozzátartozók kérik, hogy virág, koszorú és gyertya helyett adományaikat a család részére, vagy más jótékony célra ajánlják fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 75 éves korában elhunyt Matkó Zsuzsa felsőlakosból. Temetése június 29-én hétfőn 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvait aznap 15 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A hozzátartozók kérik, hogy virág, koszorú és gyertya helyett adományaikat a család részére, vagy más jótékony célra ajánlják fel.

Szénhorba zúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Június 27-e Szlovéniában a rendőrség napja, vagyis Dan Polícia. Ez a nap nem csupán a rendőrök munkának elismeréséről szól, hanem a szlovén függetlenség történetének egyik meghatározó eseményére is emlékeztet. A dátum 1991. június 27-éhez kötődik. Egy nappal Szlovénia függetlenségének kikiáltása után ezen a napon robbantak ki az első fegyveres összecsapások a szlovén rendőrjárők és a jugoszláv néphadsereg között. Az egyik legismertebb helyszín a Holmec határátkelő volt, ahol a rendőrök és a területvédelmi egységek közösen álltak ellen a jugoszláv hadseregnek. Ez a konfliktus vezetett később a tíznapos háborúhoz, amely végül Szlovénia függetlenségének megszilárdulását eredményezte. A rendőrség napján országszerte megemlékezéseket tartanak, koszorúzásokat szerveznek, és tisztelegnek azok előtt, a rendőrök előtt, akik 1991-ben életüket adták az ország függetlenségéért. A hivatalos megemlékezések egyúttal a ma szolgálatot a teljesítő rendőrök munkát is elismerik. A mai szlovén rendőrség feladatai jóval túlmutatnak a közrend fenntartásán. Hagyományos bűnöldözés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a kibervédelem, a szervezett bűnözés elleni fellépés, az illegális migráció kezelése és a nemzetközi rendőri együttműködés is. A rendőrség szerint ezek jelentik a 21. század legnagyobb biztonsági kihívásait. Az idei ünnepségnek már június elején megkezdődtek. Az országos központi rendezvényen hangsúlyozták, hogy a rendőrség továbbra is Szlovénia biztonságának egyik alappillére, ugyanakkor komoly kihívást jelent az utánpótlás biztosítása és a megfelelő létszám fenntartása. A rendőrség napja tehát egyszerre történelmi emléknap és a szolgálatot teljesítő rendőrök megbecsülésének ünnepe. Június 27-én Szlovénia azok előtt tiszteleg, akik 1991-ben hozzájárultak az ország függetlenségéhez, és azok előtt is, akik nap mint nap a közbiztonságért dolgoznak. Tehát Szlovéniában ma rendőrség napja van, vagyis Dan Polícia. Úgyhogy jó ünneplést kívánunk a rendőröknek is. Mi pedig zenével folytatjuk, 10:22 perc lesz mindjárt a pontos idő.

Még idén ősszel megjelenik angol nyelven a 14. Leo pápa, korábban Robert Prevost 2000-es években írt műveinek gyűjteménye, írja a The Guardian. A Freedom Under Grace, Reflections on the Spiritual Tradition That Formed Me, vagyis a kegyelemben megélt szabadság, gondolatok a spirituális hagyományról, amely formált engem című kötet 2001 és 2013 között született. Korábban pedig nem publikált homiliákat és beszédeket tartalmaz Prevostnak abból az időszakából, amikor a Szent Ágoston rend generális perjele volt. A könyv a szeretet és a szolgálat sürgeti üzenetét közvetíti, hogy választ adjon napjaink világának kihívásaira, mondta Campbell Wharton, a kötet amerikai kiadójának, a Penguin Random House Christiannak a kiadó vezetője. A kiadó szerint a pápa könyve nem csak minden katolikusnak, hanem minden kereszténynek és spirituális útkeresőnek is szól. A kötet időrendi sorrendben közli az írásokat, így az olvasók nyomon követhetik Prevost gondolkodásának fejlődését, olvasható a bevezetőben. A könyv olyan témákat érint, mint az oktatás, a sokszínűség és az egyház szerepe a világban. A kötet címe Szent Ágoston regulájából származik, amelyben Himbó püspök arra buzdítja szerzeteseit, hogy nem mint a törvény alatt környedő rabszolgák, hanem mint a kegyelem szabad gyermekei éljenek. Prevost 2025 májusában első

amerikaiként lett pápa. Chicagóban született, matematikát tanult a Philadelphia Villanova Egyetemen, majd 1982-ben Rómában pappá szentelték. Ezt követően missziós szolgálatot teljesített Peruban. A 2000-es években az Ágoston rendgenerális perjeleként szolgált, 2014-ben szentelték püspökké, 2023-ban pedig a néhai Ferenc pápa bíborossá nevezte ki. Tehát könyvet ad ki, 14. Leó pápa. Mi pedig megyünk tovább, jön a Neodon Familia, meg itt lesz Kökény Attila és Rakoncai Viktorral.

Vándor Lajos díjat alapított Lovasi András zenész és a Fishing on Orfi Fesztivál. A díjazott jutalma, hogy egy évig őrizheti Lovasi Kossuth díját, tájékoztatták a fesztivál szervezői, az MT-t. No, a Vándor Lajos díjat elsőként Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag zenészének ítélték oda, aki az elismerést a Könnyű Zenei Fesztivál szerdai megnyitóján vehette át. Kiemelték az ötletet az a felvetés adta, hogy lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint hogy egy szekrényben porosodjon. A művész és a Fishing on Orfi szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsássák, hogy eddig díjazatlan, nagy formátumú művészeknek is örömet okozhasson, tették hozzá. A közlemény szerint a Vándor Lajos díjjal minden évben felkérnek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. Lovasi és a Fishing on Orfi hagyományt is szeretne teremteni, jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Tehát most már van ilyen is, meg olyan, hogy jön a Shabby Blues Band és az Ultimátum.

Sebi Blues Band és az Ultimátum. Volt ez. Hamarosan pedig már 11 óra lesz, akkor majd jönnek a friss hírek Valeti Zsuzsannától, utána pedig akkor várjuk Önöket, mert kezdődik a Kívánság műsor.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A függetlenségi háború, azaz tíznapos háború idején 1991. június 27-én Brezsice községben Rigoncán és az obrezsiai határátkelőnél zajlott le az egyik legelső és leghevesebb fegyveres összecsapás a szlovén területvédelmi erők és a jugoszláv szövetségi hadsereg között. A Dobova melletti Rigoncánál és a Cerkljei repülőtérnél kibontakozó harcokban a szlovén erők fegyveres ellenállásba kezdtek a túlerőben lévő Jöleával szemben. Ezen a napon vesztette életét Jernej Molán, az első szlovén területvédelmi harcos, és több szlovén katona is megsebesült. A harcok tetőpontjaként a szlovén erők július 2-án sikeresen megállították és visszaverték a Krakovszki Gozdban bekerített jugoszláv alakulatok megsegítésére siető nehéz fegyverzetű páncélos egységet Prilipánál. Ez a szlovén győzelemmel zárult akció kulcsfontosságú volt a térségbeli fegyveres konfliktusok lezárásához. Az akkori eseményekre ma este megemlékezéssel és koszorúzásokkal emlékeznek, az ünnepi szónok Valentin Hajdinyák védelmi miniszter lesz. A 31. Budapest Pride felvonulást ma, azaz június 27-én rendezik meg Budapesten. A menet délután 3 órakor indul az Operától és az Erzsébet hídon át vonul a Vérmezőig. A szervező Szivárvány Misszió Alapítvány a gyülekezési törvénynek megfelelően május 27-én jelentette be az eseményt a rendőrségen, amely azt tudomásul vette. A német Manager magazin belső forrásokból úgy értesült, hogy óriási leépítésre készülhet a Volkswagen. Világszerte akár 100 000 főt is elbocsájthatnak, írja a Spiegel. A vállalatnak jelenleg körülbelül 657 000 munkavállalója van. Korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában kirívóan nagy elbocsátási hullám lett volna. Az továbbra sem világos, hogy a leépítést 2030-ig tervezik meglépni, vagy még évekkel tovább húzódna. A lap arról is értesült, hogy a gyártó középtávon 4 németországi üzemét is bezárhatja. A tervek a hannoveri, zwickaui és emdeni Volkswagen gyárakat, valamint a Neckarsulmi Audi gyárat érintik. Földrengés rázta meg Venezuela északi partjait ma hajnalban, miután néhány napja 2 erős földrengés következtében több mint 900-an haltak meg. Az MSC földrengés megfigyelő intézet szerint a 4,9-es erősségű hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. A dél-amerikai országot szerdán 2 úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt, azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is, az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Sport. A bajnok és magyar kupa győztes Veszprém a német Füchse Berlinnel is azonos csoportba került a férfi kézilabda bajnokok ligája következő idényének pénteki sorsolásán. Az A csoport másik 2 csapata, a portugál FC Porto és a szerb Partizan Beograd lesz. A Szegednek is van portugál ellenfele, a Sporting CP a D csoportban, amelybe a dán GOG és a svéd IFK Kristianstad került még.
2: Időjárás.
1: Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
0: kívánságműsor.

0: Na és akkor kezdődjön is a kívánság műsor, először is teljesítői kérést. Feritől érkezett Radamosból és Helik Tamástól a Zapa és a Zanya című dalt kérte, tehát pontosan így kell mondani, hogy a Zapa és a Zanya, uravidékiesen. De van is telefonálunk, ha jól látom, úgyhogy akkor nézzük is a telefonálat. Halló, jó napot!
1: Halló!
0: Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni a Kordájétól Feles úgyis, ha rossz vagyok című számot.
0: Korda Gyuri bácsi, rendben, hamarosan akkor jön is.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Szép napot, viszont hallásra. És van még telefonálunk. Halló, jó napot!
2: Szép jó napot kívánok, kedves Sándor! Én szeretnék egy zene számot még hallgatni. Vörös rózsák, fekete árnyal.
0: Rendben, Teodor bólogat, úgyhogy hamarosan.
2: Én szeretném ezt meghallgatni Erzsivel és Bettyvel Kalimba.
0: Rendben, hamarosan.
2: Nagyon szépen megköszönném, és minden jót kívánok továbbra is.
0: Köszönjük. Viszont hallásra. És van még telefonálunk, úgyhogy haló, haló. Jó napot.
3: Jó napot kívánok, Sándor.
0: Erzsi
3: vagyok Pacsáról. Takács Nikolásztól szeretném meghallgatni a Tükör című dalt.
0: Takács Nikolász, Tükör, rendben, akkor az is hamarosan majd fel fog csendülni. Köszönjük szépen a hívást, szép napot kívánok továbbra is.
3: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. És van még egy telefonálunk. Halló, jó napot!
4: Igen, vagyok, üdvözlöm, Valéria vagyok, Zalegernek.
0: Üdvözlet!
4: A Queen-től szeretném meghallgatni a Bohemian Rhapsody-t.
0: Bohemian Rhapsody és a Queen, az is akkor majd érkezik. Köszönjük szépen a hívást, továbbra is jó rádiózást kívánunk akkor.
4: Kitartás!
0: Meg lesz! Viszont hallásra!
4: Viszont!

a Queen szólt itt a Kívánság műsorban a Muravidéki Magyar Rádióban, és mindjárt érkezik majd Simó Anna Mária a Csodák ösvényén című dala, ez Betty kérésére szól majd, aztán érkezik majd Erzsi kérésére Putnoki Dávidtól az Arrivederci Roma.

Éjjel érkezem, ez lesz a következő dal, és hát ugye az Eddától fog szólni, Máté kérte tőlünk. Majd pedig érkezik Dámos Jánostól a Neved napján című dal, ezt egyébként László kérte tőlünk, meg ugye László névnap is van ma.

Kacor Feri, költöm a pénzt. Ez lesz a következő zeneszám, ami felcsendül itt a kívánság műsorban, mert Ibolya kérte tőlünk. Aztán pedig meghallgatjuk majd Pályár Andrásról a Szélmalom című dalat, ez pedig akkor Emilia kérésére szól majd.

0: kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll. Így az ember tipek topog, örök útvesztőben jár. Ezzel elgondolkodom.
1: Mindjárt érkezik Gorda György és tőle egy ritkán hallott szám, Tövis és Rózsa, ezt Marika és Feri kérték tőlünk. Utána pedig akkor meghallgatjuk majd a Kaomától a Lambádát, és ezt Gitti kérte tőlünk, hogy kicsit felpörgesse a nyári napot. Meg lesz még egy dal, hogy végezetül, egyébként pedig Nancs Jenőné kérte tőlünk, és hát Robitól a Te vagy a Boldogság című dalt. És akkor ennyi fért a mai kívánság műsorban, meg a mai délelőttben. Köszönjük a figyelmüket, és maradjanak továbbra is az MMR-rel. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, Oledi Zsuzsanna szerkesztette a híreket, és ő hamarosan érkezik. Mert ugye várja neked a Déli Krónika, utána pedig Gönc Tavara, úgyhogy jó kezekben lesznek, maradjanak az MMR-rel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Levár Teodor hangtechnikus tart velünk. Jó napot kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: A minisztériumok hatásköreinek összehangolásáról döntött a kormány.
1: A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját.
2: Tisztavatást tartottak szombaton Budapesten.
1: Az Európai Bizottság kizárná a 6 köteles korú ukrán férfiakat az EU ideiglenes védelmi rendszeréből.
2: Izrael és Libanon megállapodást írt alá az Izrael és a Hezbollah közötti harcok lezárásáról.
1: Földrengés rázta meg Venezuela északi partjait szombaton hajnalban. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentések ismertetésére élükön a szlovén vonatkozású hírekkel. Pénteki levelező ülésén a kormány a minisztériumok hatásköreinek összehangolásáról döntött, ami a kormányzati struktúra egységesítését és az új koalíciós célok hatékonyabb megvalósítását szolgálja.
2: A változások pontos kereteit a vonatkozó jogszabályok határozzák. A belső szervezeti felépítést és a munkaköri rendszerezést szabályozó törvények harmonizációjának határideje július 18-a.
1: Az Izrael Hajom című izraeli újságban ma megjelent interjújában Janez Janša miniszterelnök bejelentette a szlovén nagykövetség Tel Avivból Jeruzsálemben való áthelyezését és az Izraellel való kapcsolatok helyreállítását, amelyeket véleménye szerint az előző kormány történelmi mélypontra juttatott.
2: Azt is közölte, hogy a jobboldali kormánykoalíció befagyasztja Palesztina elismerését.
1: A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját, amelyet a hatóság minden évben megemlékezésekkel, elismerések átadásával, június hónap folyamán rendezett eseményekkel és bemutatókkal tisztel meg.
2: Az emléknap eredete 1991-re nyúlik vissza, amikor a rendőrök, akkori nevükön milicisták, szembeszálltak a jugoszláv néphadsereggel a holmeci határátkelőnél. Franci Matos belügy és közigazgatási miniszter úgy véli, hogy 3,5 évtized alatt a rendőrség modern szervezetté nőtte ki magát, amely ma már az európai és a globális rendőri erők mellett is megállja a helyét.
1: És még egy évfordulóról. A függetlenségi háború, azaz 10 napos háború idején, 1991. június 27-én Brezsice községben Rigoncán és az obrezsiai határátkelőnél zajlott le az egyik legelső és leghevesebb fegyveres összecsapás a szlovén területvédelmi erők és a jugoszláv szövetségi hadsereg között.
2: A Dobova melletti Rigoncánál és a Cerkliai repülőtérnél kibontakozó harcokban a szlovén erők fegyveres ellenállásba kezdtek a túlerőben lévő JLA-val szemben. Ezen a napon vesztette életét Jernej Molan, az első szlovén területvédelmi harcos, és több szlovén katona is megsebesült. A harcok tetőpontjaként a szlovén erők július 2-án sikeresen megállították és visszaverték a Krakowsko-Gozdban bekerített JLA alakulatok megsegítésére siető nehéz fegyverzetű páncélos egységet Prilipánál. Ez a szlovén győzelemmel zárult akció kulcsfontosságú volt a térségbeli fegyveres konfliktusok lezárására. Az akkori eseményekre ma este megemlékezéssel és koszorúzásokkal emlékeznek. Az ünnepi szónok Valentin Hajdinyeg védelmi miniszter lesz.
1: A hétvégén és a jövő hét elején tovább fokozódik a hőség, ezért az Arso szombatra vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati részére, valamint az ország középső részére, vasárnapra és hétfőre. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben.
2: Az Arso adatai szerint Kopperben már reggel 8:20-kor 30 Celsius fokot, a Kopperi kikötőben pedig 9:30-kor 34 fokot mértek. A hőmérséklet akár 39 Celsius fokig emelkedik majd, nyilatkozta Brane Gregorčič meteorológus a Vál 202-nek adott interjújában. A szakember mindenkit arra kért, hogy a déli és kora délutáni órákban senki se tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak a szokásosnál jóval több folyadékot és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, valamint az idősekre.
1: Tisztavatást tartottak szombat reggel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, ahol Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mondott.
2: A rang nem helyettesíti a jellemet, a parancs nem helyettesíti az ítélő képességet. A felhatalmazás soha nem ment fel az emberség alól, üzente a tiszteknek, akiktől többek között azt kérte, hogy ne csak őrizzék meg a mai nap méltóságát és azt a tiszta szándékot, amellyel erre a pályára léptek, hanem vigyázzanak a magyar emberekre, egymásra és a hivatásuk becsületére. A kormányfő tisztességes béreket, korszerű eszközöket és emberhez méltó körülményeket ígért a rendvédelemben szolgálóknak.
1: A 31. Budapest Pride felvonulást szombaton, június 27-én rendezik meg Budapesten.
2: A menet délután 3 órakor indul az Operától és az Erzsébet hídon át vonul a Vármezőig. A rendőrség tavaly már igen, idén viszont már nem talált tiltó okot a Budapest Pride megszervezésére. A szervezők szerint a tavalyi valaha volt legnagyobb Budapest Pride-nál, amelyen becslések szerint több mint 300 ezeren vettek részt, valószínűleg kevesebben lesznek, de több emberre számítanak, mint 2024-ben, amikor 35 ezeren vonultak fel.
1: Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a 6 köteles korú ukrán férfiakat zárják ki az EU ideiglenes védelmi rendszeréből, miközben a programot 2028 márciusáig meghosszabbítanák. A lépés célja, hogy erősítse Kijev fegyveres erőit.
2: Az intézkedés több uniós tagállam nyomásgyakorlása előzte meg, amelyek az integrációs nehézségekre és Ukrajna megnövekedett katonai állomány szükségletére hivatkozva szorgalmazták az ideiglenes védelem szabályának szigorítását. A javaslatot Kijev is támogatja, ahol a hadi állapot értelmében a 23 évesnél idősebb férfiak többségénél megtiltják az ország elhagyását. A felnőtt férfiak az európai ukrán menekültek 26,6%-át teszik ki, ám nincsenek adatok arról, közülük hányan 6 köteles korúak, illetve hányan érkeztek szabálytalanul. A Frontex adatai szerint az ukrán határt idén csaknem 1000-en lépték át illegálisan az EU irányába, 2025-ben pedig több mint 10 000-en. A bizottság önkéntes hazatérési programot is javasolt azoknak az Európában élő ukránoknak a támogatására, akik úgy döntöttek, hogy visszatérnek hazájukba.
1: Az európai hőhullám miatt ideiglenesen leállították Svájc legrégebbi atomerőművének mindkét reaktorát, miután az erőmű hűtésére használt árafolyó víz hőmérséklete túl magasra emelkedett.
2: Svájc június 26-án egymást követő második napon döntötte meg júliusi melegrekordját Bázelben, 38,8 Celsius fokot mértek. Egy nappal korábban ugyanott 38 fokot regisztráltak. Ezzel egy közel 80 éve fennálló rekord dőlt meg, jelenti a Straits Times.
1: Miközben Budapesten megtartják ma a felvonulást, a francia fővárosban épp a hőség miatt lefújták a szombatra tervezett Pride-ot.
2: A párizsi menetet, amelyet a Place d'Italie-től a Place de la République-ig terveztek, a rendőrprefektúra kérésére szeptemberre halasztották, a kórházak és a mentőszolgálatok túlterheltségére hivatkozva.
1: Izrael és Libanon megállapodást írt alá az Izrael és a Hezbollah közötti harcok lezárásáról. A megállapodás a Hezbollah lefegyverzését és az izraeli csapatok kivonását irányozza elő. A Hezbollah azonban közölte, hogy nem működik együtt.
2: Március óta több mint 4000 ember halt meg Libanonban az izraeli csapásokban. Legalább 37 izraeli katona pedig Libanonban vagy Észak-Izraelben vesztette életét. Közben a hormuzi szoros körüli feszültség ellenére a kőolaj ára pénteken mintegy 3%-kal csökkent, miközben az Egyesült Államok és az Öbölmenti Együttműködési Tanács ismét a szorosban biztosítandó szabad és korlátozásmentes hajózás mellett állt ki.
1: Záróhírünkben arról, hogy földrengés rázta meg Venezuela északi partjait ma hajnalban, miután néhány napja két erős földrengés következtében több mint 900-an haltak meg.
2: Az EMSC földrengés megfelelő intézet szerint a 4,9-es erősségű hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maracaytól 31 kilométerre északnyugatra volt. A földrengést egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt, azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hét közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et.
0: Sport.
1: A A szlovén férfi kosárlabda válogatott ma barátságos mérkőzést játszik az Észtország és Svédország elleni fontos világbajnoki selejtezők előtt. A csapat este 8 órakor Olaszországgal csap össze a Celjei Zlatorog sportcsarnokban. A bajnok és magyar kupa győztes Veszprém a német Füchse Berlinnel is azonos csoportba került a férfi kézilabda bajnokok ligája következő idényének pénteki sorsolásán. Az A csoport másik két csapata, a portugál FC Porto és a szerb Partizan Beograd lesz. A Szegednek is van portugál ellenfele, a Sporting CP a D csoportban, amelybe a dán GOG és a svéd IFK Kristianstad került még.
2: Időjárás. Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcsfőmérséklet 33-tól 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. A turisztikai szezonban, azaz június 27-e és szeptember 6-a között a 7,5 tonnát meghaladó ösztömegű teherautókra forgalomkorlátozások vonatkoznak. A kamionstop értelmében szombatonként 8 és 13 óra között, a tengermelléki utakon 6 és 16 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a szlovéniai utakon.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió szombat déli hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Június 27-e van szombat, hát megkezdtük a hétvégét, és ezzel egyben, ugyebár el is ért minket a vörös jelzés, ami a hőmérsékleteket illeti, hát nálunk, hála Istennek, ez még nincs érvényben, egyelőre csak a narancssárga, de azért mindenképpen a következő órákban érdemes inkább bentartózkodni, ne legyenek a tűző napon, és igyanak rengeteg-rengeteg vizet. Na de, egyébként 20 perccel vagyunk dél után, és köszöntjük a hallgatókat már a délutáni csapattal, akiket nem más, mint Györkös Gorán hangtechnikus, Lebár Teodor zenei szerkesztő, Oletti Zsuzsanna hírszerkesztő és Künz Tamara műsorvezető alkotunk. És már, ha már egyszer így műsorban vagyunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy kollégánk Szőke Krisztina kint van a Völgyi Falunapon, teljesen pontosan a 19. Völgyi Falunapon, ha nem tévedek, és minden igaz, és már vonalban is van velünk. Szia Krisztina, mi a helyzet ott a terepen?
1: Szervusz Tamara, köszöntöm a kedves hallgatókat is Völgyi Faluból, az úgynevezett Zalsó erdőről, a Völgyi Falunapról. És igen, ahogy mondta, tavaly lett a rendezvény nagykorú, jövőre pedig a 20. jubileumukat ünneplik. Hát így már nem nehéz kiszámítani, ugye, hogy akkor idén a 19. Völgyi Falunapot tartják itt a településen. Nem kell külön hangsúlyozni, de azért mondjuk el idén is, hogy ez egy olyan rendezvény, amelyben összefog a falu apraja is nagyja. Szinte minden egyesület, szervezet kiveszi a részét a munkából. A falunap idén is a helyi közösség, a művelődési egyesület, a turisztikai egyesület, az önkéntes tűzoltó egyesület, a Zvezda foci csapat és az urbáriáris közösség, valamint több önkéntes közös rendezvénye. Mellettem azonban olyan emberek vannak, akik nálam sokkal többet tudnak mondani erről a rendezvényről, akik minden bizonnyal valószínűleg a kezdetektől fogva jelen voltak a Völgyi Falunapon. Kezdjük is a sort Bacsi Michellel, a Völgyi Falusi Helyi Közösség elnökével. Michel a fiatalabb generációt képviseli, ugyebár, de biztos vagyok abban, hogy már a legelső Völgyi Falunapon is talán itt volt. Milyen emlékei vannak gyermekként? Milyenek voltak ezek a Völgyi Falunapok, az itteni falunapok? Miben más talán most szervezőként is jelen lenni itt, és hát ugye elég sok felelősséget és feladatot vállalni?
2: Nagyon szépen köszöntöm a rádió hallgatóit, köszönöm szépen a szót. Hát igen, már nagyon messzire nyúlik vissza most már a mi falunapunk is, jövőre lesz 20 éves. Hát az előzményekre úgy emlékszek, hogy hát akkor még iskolásként jöttünk nézni az idősebbek, hogyan készültek, meg hát mi is velünk voltunk, ugye mindig jöttünk le, mert hát kell készülődni, itt voltunk, azért nem tevékenykedtünk, de hát mi futkoráztunk, most pedig megfordult a kocka, most már...
1: Mások futkoráztak?
2: Igen, most már mások futkoráznak, mi meg készítsük a... Hát a rendezvényteret, a műsort, a programot, szóval sok munkál persze elmögött is, ezért is így egybekarolva az egyesületekkel csináljuk, szóval mindenki kiveszi a részét, és akkor így egy szép délután egy egészé áll ez a rendezvény, és hát emellett pedig még a támogatók is nagyon hozzájárulnak, meg a média, mert hát kis falu vagyunk, de azért összetartunk, de minden segítséget pedig megragadunk, úgymond, és ezért tudunk eltölteni akkor egy szép délutánt. Ez a falu ünnepe, ez miértünk, és a mi, úgymond, vendégeink, barátaink iránt mutatjuk ki a vendégszeretetet, de sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, még úgy mondom, hogy gyerek a rendezvény, lesznek még kultúrműsor, a foci torna az folyamatban van, finomságok is készülnek, úgyhogy gyermekprogram is van, úgyhogy igaz, szeretettel várunk mindenkit még a délután folyamán.
1: Mi mindent lehet kóstolni, arról majd a folytatásban még szólunk, hiszen itt a turisztikai egyesület is fontos szerepet tölt be. A kultúrműsorról is nem sokára, de azért szóljunk arról, hogy a tervek szerint mikor fejeződik be az idei Völgyi Falunap, és mi várható mondjuk az esti órákban, amikor lehet, hogy a hőmérsékletek is egy kicsit kellemesebbek lesznek. Bár hadd tegyem hozzá, hogy ahhoz képest, hogy ilyen 35 fok körül lehet most minden bizonnyal, itt az öreg tölgyfák árnyékában akár mondható kellemesnek is az időjárás, és a nézőtér is majd a kultúrműsorhoz olyan helyen van kialakítva, hogy kellemesen le lehet ülni, a csapatok is árnyékban vannak, úgyhogy függetlenül attól, hogy nagy a hőség, azért jól lehet itt időt tölteni, de amint említettem, szóval mi vár még mindenkire, aki Völgyi faluba látogat az esti órákban?
2: Szóval a 9 órától már a bográcsfőzés, a gasztronómia rész van, akkor 10 órakor kezdődött a kis foci, ami elhúzódik egész délutánig, közben lesz egy kis szünet, mert 1 órakor lesz a kultúrműsor, és akkor az alatt a focisták pihennek, a kultúra, a lelki feltöltődés még elkezdődik. Igazából az egész délután folyamán lehet kóstolgatni az elkészült finomságokból, és a program, a kultúrprogram után pedig majd lesz egy kis zene, élőzene, az pedig attól függ, meddig lesz, hogy hát hogyan lesznek, milyen kedvben lesz a társaság és a rendezvényen, hogyan fog zajlani a program, de ahogy elnézem, esti órákig el fog tartani, úgyhogy sok szeretettel várom mindenkit.
1: Említette, hogy az elsősorban a völgyi falusiak ünnepe, ugye falunapja, de annak ellenére vendégeket is köszönhetnek itt a nap folyamán. Honnan érkeztek ők? Kik a legtávoliabbak esetleg?
2: Az idén most Tolna megyéből jöttek barátaink, Majosról, ez Bonyhád melletti falu. Mi ott voltunk önállik tavasszal, ottan kolbásztöltő fesztiválra hívtak meg minket, és részt vettünk, akkor pedig gondoltuk, hogy mikor hívjuk őket vissza, hát akkor mikor máskor, mikor falunapra. Szóval Majosról vannak, Vasszilvágyról, Vas megye, Zala megyéről a Szilvágy csapat, és a Szilvágy és a Kemenes-hölgy és pedig testvértelepülésünk, azok már visszajáró barátok, Kemenes-hölgy és pedig Veszprém megye.
1: Egész szép kis társaság gyűlt össze, de lehet, hogy az itt összegyűlt csapatokkal még a folytatásban majd beszélgetünk. Előtte azonban, amint említettük, nem sokára 3 órakor kezdetét veszi a kultúrműsor, és van is itt mellettem valaki, aki erről sokkal többet tud mondani, illetve bővebben ki tudja fejteni, hogy mi minden lesz látható majd a focipályá mellett kialakított színpadon, ki mindenkit nézhetünk, tekinthetünk meg. Bogdán Horváth Szánnyá van mellettem, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke. Szóval Szánnyá, mi minden várható délután folyamán, illetve 13 óra után itt a színpadon?
3: Sok szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Az Aranycsikók Citera Együttes nyitja meg a mai műsort. Utána láthassuk a testvértelepüléseink, a Szilvágy és a Kemenes Ügyészi Népdalkört, valamint a Kapcai táncegyüttest. Színdarabbal is készültünk, ez egy esetünk, de ez maradjon még titok. Ígérem, hogy jól érzi majd magát mindenki, sokat fognak nevetni. A kultúrműsor után viszont mindenkit szeretettel várunk a táboros, úgynevezett táboros animációs játékokra, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, valamint a alkotósarkunk is egész délután nyitva áll, úgymond most ilyen önkiszolgálóként működik, mivel nem tudunk két helyen egyszerre lenni. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, mindenki érezze jól magát nálunk.
1: Itt a meghívó, de van azért valaki itt, aki lehet, hogy egy-két szót mégis mond arról, hogy milyen színdarabbal készültek a völgyi falusiak a falunapra idén. Jaka, te már egy ideje ugye tagja vagy ennek a kis társulatnak?
4: Igen, már egy ideje fellépek minden falunapon, eddig tavaly is felléptünk, és idén is. Nem akarok túl sokat mondani a fellépésről, inkább ma jöjjenek el megnézni. Annyit mondok csak, hogy nagyon vicces lesz, és nagyon szép lesz. És picit még annyit mondok, csak picit vizesek lesznek a fellépők, úgyhogy ne nagyon előre járkálni akkor.
1: Vizesek amiatt, mert nagyon meleg van, vagy valami más lesz ennek az oka? Nem kell elárulni, hogyha titok.
4: Valami fog történni, de azt majd meglátják.
1: Uha, izgalmas. Tehát aki kíváncsi arra, hogy a Völgyi Falusi Színtársulat mivel készül, illetve a kultúrműsorra, vagy akár kóstolni szeretne valami finomságot, hiszen itt, ha jól tudom, több mint 10 kondérban rotyognak finomabbnál finomabb ételek, vagy esetleg a gyerekeknek egy kis kellemes szórakozást, alkotást szeretne biztosítani, akkor itt a helye Völgyi faluban. Ugyanakkor, amint elhangzott, a focitorna is még zajlik, úgyhogy szurkolni is lehet jönni, zene is lesz, tehát tényleg mindenkiről gondoskodnak az idei Völgyi falu napon is. Mi pedig majd még később, valószínűleg 13 és 14 óra között, illetve 14 óra után is szólunk arról, hogy milyen ételek készülnek itt Völgyi faluban, illetve az ide látogató vendégekkel, vagy az itt főző csoportokkal is szóba elegyedünk. Kedves Tamara, tisztelt hallgatóink, egyelőre köszönöm szépen a figyelmet innen Völgyi faluból.
0: Mi köszönjük szépen, Krisztina, hát hasznos információkat, mondhatjuk így is, és reméljük, hogy azért a hallottak felkeltették az önök érdeklődését is. Egy biztos, hogy érdemes lesz kilátogatni ma 19. Völgyi falunapra, ugyebár az Alsóerdőhöz, és ugye ebben a melegben azért figyeljenek arra, hogy érdemes vinni egy esetleg kalapot is, sapkát, és rengeteg-rengeteg vizet fogyasztani, nem meg az árnyékban tartózkodni, úgyhogy ha kilátogatnak, akkor ügyeljenek saját maguk egészségére is. Mi pedig akkor megköszönjük ugyebár a bejelentkezést, és várjuk, hogy mikor lesz egy újabb. No, minden esetre Baby Gabival folytatjuk, nála elmúlt a nyár, nálunk egyelőre még tart, ez a dal fog szólni, utána meg még talán mi is egy picit.

Elmúlt a nyár, ez volt Baby Gabi dala, és bár neki elmúlt a nyár, nálunk még mindig bőven tart, ugye borzasztóan meleg van odakint, és süt a nap is, úgyhogy továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartózkodjanak bent, illetve hogyha kimennek esetleg a 19. Völgyi falunapra, akkor egy kalap, egy sapka azért jól tud jönni, esetleg egy napernyő. Ugye, na mindegy, egyelőre ennyit az időjárásról, amit viszont említett munkatársunk Szőke Krisztina, hogy ugye a Völgyi falunap tavaly lett nagykorú. Na, ami meg még idén lett nagykorú, az nem más, mint a Fishing on Orfű Fesztivál. Ők ugye csütörtökön, vagyis két napja kezdték meg ezt a négy napos fesztivált, azon a napon pedig az ikonikus Tűzhöz közel színpadon fellépett nem más, mint a Kowalski, meg a Vega is. És pontosan tőlük fog érkezni a következő dal, ez nem más, mint az Egy világon át. És ugye, ahogy említettük azt már a hétköznap is, hogyha érdeklik Önöket a részletek, akkor a Fishing on Orfű oldalán tudják követni azokat, ugyanis ki szokták rakni a képeket, felvételeket, videókat, esetleg egy-egy koncertfelvételt is, hogy milyen a hangulat. Na, egyelőre ennyit, erről érkezik a Kowalski meg a Vega, de utána énekelni fog a Freddie Mercury és a Queen.

0: Az agyvilágon át utána Quindala még egy kicsit várattat magára, ugyanis újra vonalban van velünk Szőke Krisztina, én pedig nem is húzom tovább a szót, hát is adom neki, hogy mik a legfrissebb fejlemények.
1: Szervusz Tamara, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Hát az ígértnél egy kicsit hamarabb kértem ismét szót, de ez csak azért, mert szeretném, ha a hallgatók is tudnák azt, hogy mennyi finomság készül ezúttal is a Völgyi Falunapon, a 19. falunap itt Völgyi Faluban. Tényleg ezúttal is gasztronómiai szempontból is nagyon-nagyon változatos. Velem is van a Völgyi Falusi Turisztikai Egyesület elnöke Gál Brigitta, aki pontosan tudja, hogy mi mindennel várják ide a látogatókat, de elsősorban a völgyi falusiakat. Önök ugye a megszokott ízes lángost készítik. Ez egy hagyományos lángos, hagyományos hozzávalókkal?
2: Igen, fokhagyma, tejföl, sajt, úgy mondjuk, hogy mindennel kérjük, és az ez van rajt, de viszont aki hogy kéri, úgy eheti, úgyhogy bárhogy kérik, úgy készítsük el nekik. Az mellett, ez a finom lángos mellett még 13 főző vesz jelen, aki különböző ételeket főz, és ezt mind így főzünk bográcsba, hogy mit is lehet bográcsba megfőzni, babgulyás, sárga bab, főzelék, pacalpölkölt, egy ilyen cigánpecsinyeszerűség, nem tudom, szlovenu kotlovinának mondják, az magyarul mi.
1: Én sem tudom pontosan, de igen, hát különféle...
2: Varja, cigány pecsénye szerűség, de ilyen kis szavtban csinálják meg, nagyon-nagyon finom, és meg kell kóstolni, akkor az mellett van pörkölt, egyszerű pörkölt, disznópörkölt, galuskával... Tényleg halászlé, amit nem szabad elfelejtenem, ez egy ilyen magyar csapat főző, és bemutatásra a következő hétre, mivel hogy már a halászlé főzőnél vagyunk, de úgy gondolom, hogy tényleg mindent tudnak itt kóstolni, nagyon sok mindent, és mindenkit szeretettel várunk erre a 19. falunapra Völgyi Faluba.
1: Amit említettem, valami új készültek, ugye? Ilyesmit még nem készítettek, a lángos.
2: Igen, ez egy ilyen könnyű étel, ilyen sárga bab főzelék, ez egy ilyen gyönge leves, mert hogy nagyon meleg van, és amúgy is azt mondják, hogy melegbe meleget kell enni, és ez olyan könnyű leves zöldség, mindenfajta zöldséggel telle, és sárga babbal, de attól a sárga bab az úgy szétfő, hogy annyira ilyen krémes valami lesz belőle, nagyon finom, úgyhogy meg kell kóstolni.
1: És természetesen a szervezők arról is gondoskodnak, hogy ebben a nagy hűségben senki ne legyen szomjas, itt folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy hidratálni szükséges, tehát vizet, folyadékot kell fogyasztani, és biztos vagyok abban, hogy tényleg sokféle finom enni és innivaló várja az ide látogatókat, és a műsor is, amiről már az imént szóltunk, tehát továbbra is zajlik a foci torna, aztán a gyermekprogramok, és nem sokára 13 órakor kezdődik a kultúrműsor is.
2: Igen, elfelejtettük még az előbb mondani, hogy a házi gazdasszonyok nagyon oda teszik mindig magukat, mert különböző hazai sütféléket, pogácsákat sütnek, és akkor a látogatók tudnak ebből is kóstolni. És három asztal meg van itt terítve, úgyhogy ebből is sok mindent lehet kóstolni, hogy a faluban mi szokás készíteni, mit minden falunap készítünk, úgyhogy mindenkit tényleg szeretettel várunk.
1: Így van, és az édes szájúakra is gondoltak, tehát tényleg mindenkinek akad valami harapni, látni, hallgatni való, ha fogalmazhatunk így. Köszönjük szépen önnek is, hogy elmondta, hogy mi mindennel készülnek ma, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Egyelőre elköszönök Völgyi Faluból, de aztán nem sokára még halljuk egymást, kedves Tamara.
0: Hát, mi itt a stúdióban biztos, hogy megéheztünk, azok, akik ugyanígy jártak, csak otthon, ellátogathatnak a 19. Völgyi Falunapra az Asóerdőn, a gasztrokínálat, ahogy hallhatták, bőséges, akik pedig most ebédelnek, azoknak ugyebár jó étvágyat kívánunk, akik már megebédeltek, azoknak jó pihenést, Na meg adjuk a zenei aláfestést, most már akkor tényleg érkezik a beígért Queen és a It's a Hard Life.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Időjárás.
1: Szerda van, június 27-e, 13 óra hajszál pontosan, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután friss információit hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy milyen időjárás vár ránk a hétvége folyamán. Ma többnyire derült időre vannak kilátások, a szárazföld belsejében némi keleti és szél is várható, a Viva-hölgyben pedig gyenge bóra. A legmagasabb napi hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul átlagban. Holnap aztán többnyire derült és nagyon meleg időnk lesz, gyenge keleti és széllel. A leglacsonyabb reggeli hőmérséklet 15 és 19 fok között, a nagyobb városokban és a tengermelléken valamivel 20 fok felett, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 34 és 38 fok között alakul. Hétfőn és kedden is folytatódik a kánikula, napos és nagyon meleg időre számíthatunk az előrejelzések alapján, délután az alpesi térségben elszórtan zivatar sem zárható ki. És ahogy azt már említettük, a kora délutáni órákban a narancssárga figyelmeztetés van érvényben Szlovénia nagy részén, közte ugyebár itt Muravidéken is, az ország déli részére pedig már a vörös figyelmeztetés van érvényben, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzanak saját magukra és hozzátartozóikra, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, sőt még többet is, ugyebár ilyenkor ne tartózkodjanak a következő órákban a napon, ha lehetséges, akkor inkább legyenek beltéren, ha pedig nem, akkor azért ajánlott találni egy árnyékos helyet, ajánlott valamilyen fejfedő viselése is, még akkor is, ha nem érzik divatosnak, és ugye a napkrém az elengedhetetlen. Figyeljenek önmagukra, figyeljenek másokra, főleg ebben a melegben, hogy ugye akkor mindenki megőrizhesse egészségét a legjobban. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ugyebár említettük, hogy a 30 pluszos számok vannak inkább érvényben. Lendván 33 fokot mérnek jelenleg, ami azt illeti Muraszombatban 34 fokot, Ljubljana 31 fokos jelenleg, Maribor 32, Celje 33, Novo Mesto szintén 33, Koper 35, Kradaricán pedig 16 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Na és akkor lássuk Magyarország előrejelzéseit is. Ma a napos idő várható kevés gomoly felhővel, de csapadék ezekből nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra pedig 34 és 39 fok közé melegszik fel a levegő, még késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap, azaz vasárnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor is kialakulhat. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. Kedden pedig a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat egy-egy zápor, illetve zivatar. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti 34 fokos, Zalaegerszeg 35, Nagykanizsa 34, Szentgotthárd 34 szintén, Szombathely 35, Budapesten pedig 37 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Ugye, ahogy az köztudott, Lendva község megkezdte az önkormányzati út felújítását, a Spárkörforgalom és a Juckepre-Vice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok július 6-áig tartanak még, és a hétvégék kivételével ugyebár kettő terelőúton lehetséges megtenni ezt az utat, amit általában itt tennének meg, Hosszúfalu irányába, a Malom utcán át, illetve a Nölöbön mellett lehet megtenni ezt a kerülőt, Hosszúfalu felől Lendva irányába pedig akkor a Jäger-Lendva kereszteződésnél. Ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont megint csak van néhány fontosabb információ, amit érdemes megosztani, ugyanis autóbaleset miatt le van zárva a Muravidéki autópálya Szveti Jurjob-Szczaunici és Cerkvenyák között Maribor felé. Aztán több helyen vannak fennakadások is, például a tengermelléki autópályán lezárták a lassúsávot Gábrek és Szénozsecse között Ljubljana felé egy jármű meghibásodása miatt, és szintén egy jármű meghibásodása miatt akkor le van zárva a lassúsáv Szénozsecse és Nanosz között, megint csak a főváros irányába. Forgalmi dugókkal is lehet találkozni a tengermelléki autópályán Posztojna előtt Koper felé, illetve Posztojna előtt Ljubljana felé, a Steyr autópályán Szlovenszke Konyi és Drámlje között Ljubljana felé, valamint Drámlje és Szlovenszke Konyice között Maribor felé. Illetve az utakon Smárje, Dragonja, Smárje, Koper, Lucia, Izola, ugye itt lehet még találkozni forgalmi dugókkal, illetve fennakadásokkal. Több helyen aztán munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, ami pedig a rendőröket illeti. Ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy azt jól tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy máshogy nem kell betartani a szabályokat. Ha ma autóba ülnek, akkor mindenképpen figyeljenek arra, hogy vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, ugyanis nem mi magunk vagyunk, ugyebár a forgalomban résztvevők között. Úgyhogy őrizzék meg saját biztonságukat és mások biztonságát is, balesetmentes közlekedést, és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
0: MMR. A mi rádiónk. Természetjáró.
2: Tegyünk egy sétát a természetben.
3: Észak-Kelet Szlovénia egyik legértékesebb és leggazdagabb élőhelyére, a Goriskoj Naturpark nedves réteire kalauzol el bennünket Gregor Dománko, a Goriskoj Naturpark szakembere. Egy olyan természetvédelmi program kulisszatitkaiba pillantunk be, amely a már máshol szinte teljesen kipusztult lápi tarkalepke és a hangyaboglárka fajok megmentését tűzte ki célul. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: A Tunyogi Rockbanddal szólt, mi pedig folytatjuk nem mással, mint természetjáróval. Szent Lászlón ugyanis, ahol gazdag rétek és szép erdők találhatók, egy tanösvényt alakított ki a Goricskói Naturpark. Az odalátogatók a láprétegen élő állatok közül olyan különleges fajokat fedezhetnek fel, mint a lepkék, a skarlátbogarak, valamint a különböző ritka növények. Arról, hogy milyen lépéseket tesznek a szakemberek, Gregor Dománko, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott. Várja neked a mai természetjáró, tartsanak velünk!
1: Természetjáró.
2: Tegyünk egy sétát a természetben.
3: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Mai témánk Észak-Kelet Szlovénia egyik legértékesebb és leggazdagabb élőhelyére, a Goricskói Naturpark nedves rétjeire kalauzol minket. Gregor Dománykoval, a Goricskói Naturpark szakemberével egy olyan természetvédelmi program kulisszatitkaiba pillantunk be, amely a máshol már szinte teljesen kipusztult lápi tarkalepke és a hangyaboglárka fajok megmentését tűzte ki célul. Megtudhatják, miért jelent végzetes veszélyt a késői kaszálás és az aranyvesző, és hogyan teszi lehetővé a mozaikos gazdálkodás, valamint a karózás azt, hogy ezek a különleges élőlények újra benépesítsék Goricskót.
4: Jelenleg Szent László nedves rétjein vagyunk, amelyeket Szlovénia északkeleti részének egyik legjobb állapotú rétkomplexumaként tartanak számon. Mintegy 20 hektáros területről van szó, amit extenzív gazdálkodással tartunk fenn. Ez azt jelenti, hogy évente mindössze egy vagy két alkalommal kaszáljuk le azokat. A hagyományos művelésnek köszönhetően olyan fajokat is sikerül itt megőriznünk, amely másutt már kipusztultak. Különösen jellegzetes és értékes képviselői e területnek a lápi tarkalepke, valamint a hangyaboglárka fajok.
3: A 20 hektár nagyságú területből 9 hektárt a Goricskói Naturpark kezel. Milyen módon?
4: Ezeket a területeket általában évente két alkalommal kaszáljuk. Különlegességük, hogy megtalálható itt a lápi tarkalepke, amely Szlovénia északkeleti részén másutt már nem él meg. Annak érdekében, hogy ez a lepkefaj továbbra is fennmaradjon, minden év júniusában és júliusában átvizsgáljuk a réteket, és ellenőrizzük, jelen van-e az ördög harapta fű, amely a lepke kizárólagos tápnövénye. Amikor az imágók április végén, május elején repülnek, erre a növényre rakják le petéiket. A kikelt hernyók a növény nagyméretű, talajközeli tőlevelein élnek és táplálkoznak, a nőstények pedig a petéket is ezek fonákjára helyezik. A hernyók a leveleket rágva egyfajta hernyófészket, pókhálószerű szövedéket készítenek, amelyben biztonságban vannak. Miután elfogyasztották a leveleket, az ördög harapta fű egyedei tovább növekednek, leveleket és virágokat hajtanak a lápréteken, folyamatos táplálékot biztosítva. Augusztus végén, szeptember elején, amikor ez a pókhálószerű fészek végleg tönkremegy, a hernyók nem szélednek szét, hanem a talajba húzódva telelnek át.
3: A tél folyamán a talajban maradnak, ahol biztonságban vannak. Március végére bábá alakulnak, majd április második felében kifejlett lepkévé válnak. A lepkék védelme szempontjából rendkívül fontos, hogy megjelöljék azokat a helyeket, ahol a peték a tápnövényükkel, az ördögharapta fűvel együtt találhatók. A Goricskói Naturpark szakmunkatársai ezt karókkal végzik, majd júniusban az első kaszáláskor ezeket a karókat körbe kaszálják. Így a hernyóknak otthont adó növények egészen télig biztonságban maradnak. Vajon az évek során láthatók-e már eredmények a lápi tarkalepke védelme kapcsán?
4: Ezt a lepkefajt először 2011-ben regisztrálták szisztematikusabban, amikor felmérték a Goricskói Naturpark teljes területét. A szakértők a réteg többségét és az erdők egy részét is átvizsgálták, és összeírták a különböző nappali lepkefajokat. Kiderült, hogy a Szlovéniában élő 180 lepkefajból Goricskón 100 megtalálható. Akkoriban 6 olyan helyszínt találtunk a park területén, ahol a lápi tarkalepke előfordul.
3: 2015-ben egy kisebb állományfelmérést végeztek ezen a fajon. Akkoriban a lepke még kizárólag Budincin és Szent László nedves rétein fordult elő. Sajnos 2018-ra a jelenléte már csak Szent Lászlóra korlátozódott.
1: Akkor azt mondom, hogy začeli označovati jajčice za magnezda, namerno smo se
4: Akkor kezdtük el először megjelölni a petéket, illetve a fészkeket. Szándékosan döntöttünk úgy, hogy ilyen módon közvetlenül fogjuk őket védeni, vagyis a hernyós petéket. Ezzel szemben külföldön, Ausztriában, Németországban, Csehországban kaszálatlan sávokat hagynak. Ez azt jelenti, hogy például azt a fűsávot, ahol a hernyók vannak, nem kaszálják le szeptemberig vagy októberig. Mi azonban tudatában voltunk a késői kaszálás veszélyeinek. Szent Lászlón ugyanis, mielőtt 2010-ben elkezdtük volna kaszálni ezeket a réteket, jó néhány rétet benőtt egy idegenhonos inváziós faj, az aranyvessző. Ha pedig az aranyvessző benövi a rétet, akkor ennek a lepkefajnak a tápnövénye is eltűnik. Ezért a kaszálás elengedhetetlenül szükséges, amit rendszeresen figyelemmel kell kísérni. Mozaikosan kell kaszálni, ami azt jelenti, hogy a rétek egyes részeit esetleg meghagyjuk, és a nyár végéig természetesen körbe kaszáljuk. A rétek többségét viszont évente kétszer kaszáljuk le. De nyomon követjük, hogy mely fajok, hol, melyik réteken jelennek meg.
3: 2018-ban 34 helyszínen, míg tavaly már 140-en jelöltek ki védelmi zónát a szakemberek. Milyen terveket kívánok megvalósítani a jövőben?
1: Na črtom mamo, da ne bomo to samo nadaljevali motvarjevcih na takšen način, ampak želimo...
4: Terveink között szerepel, hogy ezt a munkát nem csak a Szent Lászlói réteken végezzük el ebben a formában, hanem Szerdahelyen és Budincin is, mivel az ottani réteket is mi kezeljük. Jövőre különleges feltételek mellett speciális sátrakban kezdjük meg a hernyók és a kifejlett lepkék tenyésztését. Majd 2028-ban ezeket az egyedeket áttelepítjük Szerdahelyre és Budincira, azzal a céllal, hogy a faj ott is jól gyarapodjon és elkezdjen terjeszkedni. Ezt a két helyszínt nem véletlenszerűen választottuk ki. Budincin egy 9 hektáros területünk van, amit szintén kaszálunk, és folyamatosan ellenőrizzük, karbantartjuk. Szerdahely pedig nagyon közel van a magyar oldalon található Magyar Szombatfához, ahol az Őrségi Nemzeti Park ugyancsak aktív intézkedéseket tesz a lepkefaj védelmében. Vagyis a lápi tarkalepke érdekében megfelelően kaszálják a területet, egyúttal pedig ide is telepítenek majd egyedeket. Végső célunk, hogy a Magyar Szombatfai Központ völgyét összekössük.
1: Dulino Szerdíscsa, Magyar Szombatfaja povézale.
3: A lápi tarkalepkét olyan területeken szeretnék betelepíteni, illetve megőrizni, ahol nagyobb, legalább 10 hektáros összefüggő rétkomplexumok találhatók. Ugyanakkor ezeken a réteken jelen kell lennie a hernyók tápnövényének, az ördög harapta fűnek is. Emellett a kifejlett klepkék számára is biztosítani kell más növényfajokat, mint például a kuszóboglárkát. A kifejlett egyedek ugyanis részben maguk is táplálkoznak. Ezért nem csak a hernyók, hanem a kifejlett lepkék számára is szükség van tápnövényekre.

0: Összességében a szakemberek precíz karózási munkája és a mozaikos kaszálás az a kulcsfontosságú lépés, amely biztosítja, hogy a lápi tarkalepke életciklusa ne szakadjon meg, és a hérnyok apró szövedék fészkei rejtve és biztonságban maradjanak a dúsfűben. Ezen az elkötelezett, gondos természetvédelmi munkán múlik, hogy a Szent Lászlói rét nem csak Goricskó, de egész Észak-Kelet Szlovéniában a leggazdagabbak élőhelyek egyike maradhatott. Az itt alkalmazott módszereknek köszönhetően a máshol már kipusztult, fokozottan védett fajok, mint a lápi tarkalepke és a nagyfoltú hangyaboglárka nem csak menedéket találnak nálunk, hanem a jövő generációi számára is fennmaradnak. Stanka Desnik, a Goricskói Naturpark egykori igazgatója, a Goricskó tájegységen végzett évtizedes munkájáról ismert. A Szent Lászlói tanösvény jelentőségéről nyilatkozott.
1: Valójában a goricskói táj és természet gazdag világára szeretnénk felhívni a figyelmet, és ezt több helyszínen be is akarjuk mutatni. Az ide látogatóknak egyfajta élményt szeretnénk nyújtani, majd egybekötni azon lehetőségekkel, amelyeket a falvak nyújtanak.
0: Mit kell róla tudni? Milyen szabályokat kell betartani?
1: A Szent Lászlói tanösvény rövid, 750 méter egyik irányba, és utána visszafelé is ugyanennyi a távolság, nem körkörös. Egy fából készült sétánnyal zárul, ami egy nedves rét felett facölöpökön áll. Ennek kialakításakor nagyon ügyeltünk arra, hogy a rét ne sérüljön meg. Az ide látogatók a járműveket a faluban vagy a Puhán vendéglő parkolójában, illetve a helyi közösség épületénél hagyhatják. A tanösvényen leginkább gyalog érdemes menni. A kerékpárt azért nem tanácsoljuk, mert a hangja elijeszti a lepkéket, madarakat. Mivel más olyan állatok is élnek a területen, amelyeket zavarna a jelenlétünk, ezért arra kérünk mindenkit, hogy tiszteletteljesen viselkedjen, hogy halkan közlekedjen, és figyelje meg a látnivalókat, és hallgassa a természetben élő állatok hangját. A növényeket kizárólag fotózni lehet, leszedni tilos. Az ide látogatók kizárólag az emlékeiket és az érzeteiket vigyék haza magukkal.
0: Hány fajta lepkét, növényt lehet látni, megfigyelni a tanösvény látogatása alkalmával?
2: Ott 105-ig, ki smoih detektírali v čezmejnem projektu z Magyarsko skupaj s parkom Őrsek.
1: Néhány évvel ezelőtt az Őrségi Nemzeti Parkkal egy határon átnyúló projekt keretében 105 fajta nappali lepkét írtunk össze. Az éjszakai lepkékkel együtt még ennél is több van, de a teljes számot még nem írtuk össze. Ezen a területen 60 fajta lepke figyelhető meg, ami nagyon soknak számít. A tanösvényt ezért is neveztük el a lepkék útjának. Emellett védett növényfajok is láthatók, például az íriszek, a sárgasás lilium és orchideákat is lehet látni. Mivel a rétek nagyon elhagyatottak voltak, és igencsak belepte őket az aranyvesző, ezért már 10 éve kaszálgattuk őket. A helyzet azóta már javult, és bízunk abban, hogy új fajok is jelentkeznek a réteken.
0: Érdekességként még említsük meg azt is, hogy a tanösvény a látássérült látogatók QR kódok és érintőpáncél segítségével kapják meg az információkat a pillangók fejlődési ciklusáról.

0: Szent Lászlón nagy területet ölelnek fel a rétek. A szerencse, hogy ez a terület könnyen megközelíthető, és általa bárki közelebb kerülhet a természethez. Mint hallhattuk, a szentlászlói tanösvény egy összefüggő, nedves kaszáló rét, amely májusban és júniusban a leglátványosabb, hiszen ilyenkor a vadvirágok teljes pompájukban nyílnak. Az ösvény önállóan is szabadon látogatható, de a Goricskói Park igazgatóságánál előzetes bejelentkezéssel szakvezetés is igényelhető. Természetjáró című műsorunk végéhez értünk. A következő műsorral egy hónap múlva jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, ne feledjék! A legjobb kalandok a járt utakon túl, vagy éppen a tanösvényen kezdődnek.
1: MMR.

0: Tappancs és társai.
1: Húsz évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan az a civil szervezet, amely a Muravidéken az állatbarát önkénteseket tömöríti. A két évtizedes munka, amely a bajba jutott, kilátástalan állapotban talált, és a jobb jövő biztosításának szándékával felkarolt állatok sorsának egyengetésével járt és jár, folytatódik. Ez elég ok arra, hogy a Tappancs és Társai magazin műsorban bemutassuk a Muravidéki Állatvédő Egyesületet. És ha már kóbor állatokról esett szó, ezeket környékünkön is sok jó ember felkarolja. Berden Magda nyugalmazott tolmács elmeséli, hogy ő miért tette. Tappancs és Társai, szombaton 14 óra 15 perckor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Paleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirce muszár köztársasági elnök pénteken Teresa Anhinho európai ombudsmant fogadta hivatalában. A beszélgetés során a szlovén államfő üdvözölte az európai ombudsmanok hálózatán belüli első transzverzális vizsgálat létrehozására irányuló kezdeményezést, amely a klímapolitikák végrehajtásának közös európai felülvizsgálatának kezdetét jelzi. Szlovénia délnyugati részén szombaton vörös hőségriasztás van érvényben a kánikula miatt. Brane Gregorčič meteorológus elmondta, hogy délután 33-37 fok várható, vasárnap pedig még néhány fokkal melegebb lesz. A hőmérséklet nagy valószínűséggel meghaladja a júniusi abszolút 38,4 Celsius fokos rekordot. Ezt a hőmérsékletet tavaly június 26-án mérték a Csernomely közelében található Doblice állomáson, írja az Arso. Az abszolút nyári rekord 40,8 Celsius fok. Ezt a hőmérsékletet 2013. augusztus 8-án mérték a Cerkliejov-Körki repülőtéren. A rövidtávú előrejelzések szerint még 4 napig biztosan kitart a perzselő hőség, majd szerdától záporok, zivatarok enyhíthetik a kánikulát. Magyar Péter miniszterelnök napokban elhangzott parlamenti felszólalásában közölte, hogy a kormány nyitott a társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdéséről, és várja ehhez a civil szervezetek javaslatait. A Medián legfrissebb kutatása alapján a magyarok több mint 2/3 támogatja, hogy gyereket fogadhassanak örökbe az azonos neműek. Az első Pride-on 1997-ben még csak 300-an, a tavalyi betiltott felvonuláson viszont már 300 000-en támogatták az LMBT emberek jogegyenlőségét. Egyébként a mai menetet a Fejezzük be együtt a rendszerváltást jegyében hirdették meg. A német Manager magazin belső forrásokból úgy értesült, hogy óriási leépítésre készülhet a Volkswagen. Világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, írja Der Spiegel. A vállalatnak jelenleg körülbelül 657 000 munkavállalója van. Korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában kirívó a nagy elbocsátási hullám lett volna. Az továbbra sem világos, hogy a leépítést 2030-ig tervezik meglépni, vagy még évekkel tovább húzódna. Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége 2025 és 2050 között mintegy 1,4 milliárd fővel bővülhet. A legnagyobb növekedés a Kongói Demokratikus Köztársaság esetében várható, ahol a lakosság több mint 100 millió fővel nőhet, gyakorlatilag megduplázva az ország népességét. Hasonlóan gyors növekedés előtt áll Niger, Angola és Szomália is. A prognózis szerint Magyarország népessége a jelenlegi mintegy 9,6 millió főről 2050-re 8,7 millió körül szintre csökkenhet. Ez több mint 900 000 fős visszaesést jelent, vagyis közel minden 10. lakos eltűnhet a következő negyed század során. A becsült csökkenés mértéke pedig eléri a 9,4%-ot.
2: Időjárás.
1: Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell délután is készülni. A csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: És a Tunyogi Rockband dala után, hát fontos elmondani, hogy továbbra is tart a 19. Völgyi Falu Nap az Asuerdőn, és munkatársunk Szöge Krisztina továbbra is kint van a terepen, és hogy milyen új dolgok történtek, illetve hogy miért ajánlatos a folytatásban is oda kilátogatni, arról már akkor ő fog szólni. Szervusz Krisztina, a szó a tiéd.
1: Szervusz Tamara, köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát elsősorban azért érdemes ma Völgyi Faluba kilátogatni, ide az Asuerdőre, illetve az itteni futballpályára, mert a régi tölgyfák alatt nagyon-nagyon kellemes a hangulat. Egy kicsit azt hiszem, hogy árnyékot is adnak, hűsítve bennünket, úgyhogy tényleg mindenképpen elsősorban ezért érdemes ide látogatni, de azért is, mert nagyon-nagyon sok finomság a kondirokban. Ugyanakkor zajlik még mindig a foci torna, illetve hát a kultúrműsor az iménti percekben véget ért, de biztosan akad még azért valami látnivaló itt Völgyi Faluban. Amint ígértem, igyekeztem itt a szakácsokkal, a jelenlévőkkel is egy kicsit beszélgetni, és valaki olyannal futottam össze, aki biztosan itt van már az első Völgyi Falu naptól kezdve a maiig. Ő nem más, mint Gyurica Jelena, aki ugyanakkor a Völgyi Falusi Népdalkör vezetője is, már évek óta, és biztos vagyok abban, hogy szinte mindenki ismeri őt, hiszen akár a színpadon, szólistaként, énekesként, vagy az egyesület tagjaként is biztosan találkozott már vele. Először talán mondja el nekünk, hogy érzi magát ma itt, leszámítva azt, hogy persze nagyon-nagyon meleg van.
2: Itt nem vagyunk az erdőn, nagyon jó.
1: Elhangzott már az, hogy mi mindent készítettek itt, de egy kicsit árulja el nekünk azt, hogy mit készítettek önök ma, mivel kínálják a vendégeket, akik eljönnek ide az asztalhoz, a standhoz.
2: Csülkösbabbal, meg pörkölt, disznópörkölttel, csipkedett tészta, régi módi tésztával, hajdinyakásával, savanyúsággal, jó bor is van.
1: Sőt, még az édes szájokról is gondoskodnak.
2: Igen, arról is van.
1: Valamit esetleg ön is sütött, vagy az asszonyom?
2: Én is sütöttem kukorica süteményt, meg ezt a diós süteményt.
1: Ó, nagyon-nagyon jól néz ki mindegyik, úgyhogy hát majd én is szerintem kóstolok valamit később. Önök még mindig azért énekelnek is, és ma is színpadra lépnek majd?
2: Ma nem lépünk színpadra, ma vannak vendégeink, akik a színpadra lépnek. Mi majd, mikor náluk lesz, mert meg leszünk hívva, mi majd ott lépünk föl. Most azért vagyunk jobban, hogy fönntartsuk velük a beszélgetést, találkozunk minden évben kétszer, akkor szép, mikor ilyenkor együtt van a csapat.
1: Kik is vannak itt? Az imént az is elhangzott, de azért még egyszer elevenítsük fel, hogy honnan érkeztek a vendégek.
2: A mi vendégeink a szilvágyiak, még vas szilvágyiak. Ez a kettő. Az a másik, akik föléptek, azok is Völgyi Falu, csak az jobban a polgármesternek a vendégei.
1: És mióta tart már ez a kapcsolat?
2: Szilvágyal a kapcsolat tart most már 27 éve. 26-27 éve.
1: Hát akkor az hosszabb ideig, mint amennyi idős a Völgyi Falu nap.
2: Hát igen, fele, épp majdnem fele neki, igen.
1: A Völgyi Falu nap, tehát a mostani Völgyi Falu nap előtt is biztosan voltak falunapok a faluban. Hogy emlékszik ezekre vissza? Vagy a bálok? Miben voltak mások, mint a mostani összejövetelek? Itt is azért nagyjából megmaradt az, hogy összehordják az emberek a finomságokat, igen. Tehát közös munka eredménye ez a Völgyi Falu nap is. Ilyen szempontból minden bizonnyal hasonlít a korábbi rendezvényekhez is, eseményekhez, összejövetelekhez.
2: Igen, hasonlít, mert most Völgyi Faluban nagyon sok a fiatal, és újabban akkorán egy összefogtak a fiatalok, hogy mindenben segítkeznek. Valamikor mink öregek szoktunk rakni az padokat, asztalakat, most meg azok készítik el. Ha valamikor több volt a munkás, amit megöregettünk, most már tovább, hogy folytassák, őket kell biztatni erre az alkalommal.
1: És igaz jól látni azt, hogy már a felcseperedő, tehát nem tudom, még 10 éven aluli gyerekek is itt valamit kézbe fognak, segítenek a felnőtteknek, úgyhogy ez tényleg becsületre méltó.
2: Nagyon, nagyon. Ezek a fiatalság, pláne a ezek most színdarabot játszottak. Lehet velük, most az énekkarban is kettő kislány belépett, meg egy kisfiú. Úgyhogy ott is gyarapodunk, ha már kevesen van ide, úgyhogy gyarapodunk ott is.
1: És hol lesz a következő szereplésük, hadd kérdezzem meg?
2: Következő szereplésünk Anna napon lesz, Petesházán.
1: Nagyszerű, tehát akkor a Völgyi Falusi Népdalkörét is lehet látni még a jövőben, de itt Völgyi Faluban is lehet még sok mindent megkóstolni, megízlelni, megtekinteni. Én egyelőre köszönöm szépen a figyelmet, tisztelt hallgatóink. A fotókat a Facebook oldalunkon megtekinthetik, egy rövid kis videót is igyekeztem készíteni az itteni hangulatról, bár ez még mindig nem tudja visszavarázsolni, vagy visszaadni mindazt, ami itt élőben is megtapasztalhat. Köszönjük szépen, a Völgyi Falunap, a 19. Völgyi Falunap tehát javában zajlik még mindig. További kívánok önöknek, és jó hűsülést valahol a kellemes árnyékban.
0: Köszönjük szépen, Krisztina, az ismételt bejelentkezést, és ahogy hallhatták, továbbra is javában zajlik a 19. Völgyi Falunap az Alsóerdőn, ugyebár, úgyhogy akár a folytatásban is érdemes kilátogatni. A zenés szórakozás 17 órakor kezdődik, a 13 órakor pedig a kulturális program várja az érdeklődőket. Úgyhogy ha most nem is, akkor is hát várta az érdeklődőket a kulturális program, teljesen pontosan azért kijavítjuk magunkat, ugyanis már 14 óra, 18 perc van. Na de, minden esetre egy biztos, hogy érdemes kilátogatni a folytatásban is a 19. Völgyi Falunapra, hogyha ezt természetesen megtehetik, és a folytatásban is érdemes akkor ugyebár árnyékon tartózkodni, rengeteg folyadékot inni, főleg vizet, és egy kicsit kihasználni ezt a kellemes időjárást, ugyebár árnyékban a saját egészségünkre azért vigyázzunk. Minden esetre érkezik még egy kis zene, aztán hamarosan várja majd önöket a mai Tappancs és társai, de hogy pontosan miről lesz benne szó, azt hamarosan eláruljuk pontosabban.

0: Na, ahogy említettük, hogy várja önöket a Tappancs és társai a következő fél órában. Ugyanis 20 évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan az a civil szervezet, amely a Muravidéken az állatbarát önkénteseket tömöríti. A két évtizedes munka, amely a bajba jutott, kilátástalan állapotban talált és a jobb jövő biztosításának szándékával felkarolt állatok sorsának egyengetésével járt, és jár mai napig, folytatódik. Ez elég ok arra, hogy a Tappancs és társai magazin műsorban bemutassuk a Muravidéki Állatvédő Egyesületet. És ha már kóborállatokról esett szó, ezeket környékünkön is sok jó ember felkarolja. Berden Magda, nyugalmazott tolmács elmeséli, hogy ő miért tette. A műsort Cigán Szilvia készítette. Tartsanak velünk a folytatásban, érkezik a Tappancs és társai.
1: Tappancs és társai.
2: Állatbarátok műsora.
3: Tappancs és az állatvilágban található összes barátjához csatlakozva a magazinműsor készítői jó napot kívánnak a hallgatóknak, akik szeretik, tisztelik, és ezekben a forró nyári napokban friss vizet, valamint árnyékos, hűvös helyet biztosítanak kedvenceiknek és haszonállataiknak egyaránt. Ilyenkor az állatok is az emberhez hasonlóan megérdemlik a kíméletet, ami a mozgásra és a sétáltatásra is vonatkozik. Korán reggel vagy késő este tegyék ezt, a forró aszfaltot kerülve, s kedvenceiket semmilyen körülmények között se zárják az autóba, bármennyire rövid ideig lesznek is távol. Tudják, a kánikulában minden élőlénynek nehezebb a sorsa, és erről az állatgazdiknak sosem szabad megfeledkezniük. Nos, van egy csapat önkéntes itt a Muravidéken, akik hasonlóan a Szlovénia szerte működő, akár testvér egyesületeknek is nevezhető szervezetekhez az állatok jólétéért fáradoznak. A Muravidéki Állatvédő Egyesület immár 20 éve teszi ezt. Tappancs és társai értik, miről van szó. Most pedig arra törekszenek, hogy két oszlopos tagja, Anna Zsnidarics és Mirjana Mulec segítségével önökkel is megismertessék küldetésüket.
1: Tappancs és társai.
3: Anna Zsnidarics, mikor és miért döntöttek úgy, hogy a Muravidéken is állatvédő egyesületet létesítenek?
4: Društvo je nastalo v tej obliki, kot sedaj deluje, pred 20 leti. Sicer je društvo pod drugim imenom sicer, Društvo za zaščito živali Murska Sobota, delovalo že prej, ampak nekako...
5: A Muravidéki Állatvédő Egyesület ebben a formában 20 évvel ezelőtt alakult meg. Egyébként Állatvédő Egyesület Muraszombat néven már korábban is létezett, de valamilyen oknál fogva a tevékenységében pangás következett be. Aztán az első elnök, Breda Habjanič elhatározta, hogy az állatok iránti pozitív viszonyt újra fel kell éleszteni a közegben. Így új névvel, Društvo za zaščito živali Pomurja, tehát Muravidéki Állatvédő Egyesület 2006-ban beegyeztette az egyletet. Rövidesen egyre többen csatlakoztak az egyesülethez, mert segíteni akartak az állatokon.
4: Kmalu po tistem nas je začelo prihajati vedno več prostovoljcev, vedno več tistih, ki so želeli pomagati živalim in se vključevati v društvo.
3: 20 év alatt sok minden megváltozott. Mirjana Mulec mivel foglalkozott az egylet kezdetben, és mivel nőtte ki magát az önkéntesek által végzett állatvédő tevékenység?
6: Namen je bil ozaveščanje, ampak smo potem ugotovili, da
0: a cél a tudatosság növelése volt, ám megállapítottuk, hogy ez nem elég. Elkezdtük a terápmunkát, ami azt jelenti, hogy az állatgondozóknak is segítünk. Jelenlegi tevékenységeink a következők. Felvilágosító előadásokat tartunk az iskolákban, óvodákban, táborokban és más oktatási intézményekben. Strandokat állítunk fel a bevásárlóközpontokban és rendezvényeken, hiszen így közvetlenebb kapcsolatot teremtünk a lakossággal. Az emberek kérdezhetnek tőlünk, illetve hasznos tanácsadásban részesülhetnek.
5: Számunkra fontos, hogy az állatgondozókat segítsük munkájukban. Évente kétszer megszervezzük az ivartalanítási akciót, amelyben valamennyi muravidéki, valamint az ormozsi és moskányci állatorvosi rendelő 20%-os kedvezménnyel végzi el a kasztrációt és sterilizációt. A mi feladatunk a szórólapok, plakátok és kuponok kiadása, valamint a promóció biztosítása. Hirdetésekkel igyekszünk minél több emberhez eljuttatni az információt az akcióról.
6: Naglasovanju, da čim več ljudi izve za to akcijo.
3: A kezdetektől fogva mindmáig az egyik legfontosabb cél a tudatosság emelése, amit az óvodákban és iskolákban rendszeresen meg is valósítanak.
6: V šolah se predstavimo, kdo smo, kaj delamo.
5: Az iskolákban bemutatjuk az egyesületünket és azt, mivel foglalkozunk. A gyerekeknek elmondjuk, mi mindenre van szüksége négylábú kedvencüknek ahhoz, hogy jól érezze magát, boldog és elégedett legyen körünkben. Elmondjuk azt is, hogy ők maguk mit tehetnek, kihez forduljanak, vagy kit hívjanak olyankor, ha egy állat méltatlan körülmények között él, vagy ha állatkínzást tanulj. A gyerekek számára játékot készítünk, képeket mutatunk fel, és a helyes, helytelen játék során megtanulják a megfelelő bánásmód fortéjait. Aztán olyan állatokról is mutatunk nekik fotókat, amelyeket rossz állapotban karoltunk fel, majd később rendeződött a helyzetük. Így ők maguk is megítélhetik, mi a megfelelő, és mi nem.
3: Általában a cicák és kutyusok sorsáról beszélnek, de lehet, hogy más állatok sorsa is bemutatásra kerül. Abban is biztosak lehetünk, hogy a gyerekek pozitívan reagálnak a tudatosításra. Lehet, hogy felnőttként is másképp fognak viselkedni az állatokkal szemben. Miközben a felnőtt lakosság körében még mindig sok a tennivaló, az egyesületre is rengeteg munka vár, hogy az emberek rádöbbenjenek például arra, hogy a macskák nem önellátó állatok. Mirjana Mulec, mennyit kell dolgozni azért, hogy az emberekben tudatosuljanak ezek a dolgok?
5: Kint a terepen látjuk, hogy még messze vagyunk az ideális állapottól. Ilyenkor még nagyobb lendülettel és lelkesedéssel látunk hozzá a legfiatalabbakkal való foglalkozásokhoz. Hiszen egyszer majd ők lesznek azok, akik idézőjelben szólva kiszínezik a világ jövőjét.
3: Az ivartalanítási akciónak már nagy híre van, ám az is nagyon fontos, hogy az állatgondozókat is segítségbe részesítik. Miről van szó?
5: Igen, a számuk napról napra növekszik. Gyakran magánszemélyek is felhívnak bennünket. Például előfordul, hogy idősebb emberek nehéz pénzügyi helyzetbe kerülnek. Az alacsony nyugdíj gyakran alig fedezi az élelmiszer költségeket. Így ivartalanításra, állatorvosi vizsgálatra és ellátásra már nem futja. Ilyenkor mi sietünk a segítségükre, és ha kell, az állatot el is szállítjuk az állatorvoshoz. A legtöbben szállítóketreccel sem rendelkeznek, sőt, talán autójuk sincs. Gyakran szorulnak segítségünkre mozgáskorlátozott gazdik, vagy olyan esetekben keressük a megoldást, amikor az idős gazdi beköltözik az idősek otthonába. Aztán itt vannak azok a cicák, amelyeknek nehéz új otthont találni. Ezekben az esetekben általában a szomszédokat vagy a rokonokat kérjük meg arra, hogy az általunk biztosított eledellel etessék őket. Ezeket a cicákat természetesen előzőleg ivartalanítatjuk. Ugyanígy gondoskodunk a magukra maradt kutyusokról is. Nekik is új otthont igyekszünk találni. Igen, ezekből az esetekből valóban rengeteg van.
6: Tudi njemu pomagamo poiskati dom. Taka takih primerov pa res ogromno.

0: A Muravidéki Állatvédő Egyesület és az állatorvosi rendelők közötti együttműködés példásnak mondható. És a felügyelőség mennyire kooperatív, amikor az állatvédők valamilyen rendellenesség bejelentésével keresik fel őket, Anazsny Darics.
1: Inspektori na čeloma imamo tudi dobre izkušnje. Velikokrat se tudi že oni obrnejo na nas, ker vidijo, da rabijo malo več podpore.
2: A felügyelőkkel alapvetően jó tapasztalataink vannak. Most már gyakran ők keresnek fel minket, amikor úgy látják, hogy támogatásra van szükségük. Elsősorban azért, mert az ő feladatuk az ellenőrzés, nem pedig a közvetlen segítségnyújtás. Számunkra azért is fontosak, mert amikor azt látjuk, hogy egy rossz állapot nem szűnik meg, ismétlődik, a gazdák nem veszik figyelembe a tanácsainkat és nem akarják megérteni, mi az, ami helytelen, akkor hozzájuk fordulhatunk. Például, amikor a kutyát egy méteres láncra kötik, vagy amikor a gazda agresszíven reagál, feltétlenül értesítjük az állategészségügyi felügyelőséget, szükség esetén pedig a rendőrséget is.
1: Ha pojavil nasilje, potem zagotovo vključimo veterinarsko inšpekcijo, ja. Tudi policijo.
0: 20 év van a Muravidéki Állatvédő Egyesület mögött. Mi az, amit a következő 5, 10 vagy 20 évre terveznek? Mirjana Mulec?
3: Ja, naš cíl, dolgoročný cíl, ja, pa seveda želja.
2: Hosszú távú célunk valójában egy kívánság megvalósítása, hogy társadalmunkban minden állat boldogan élhessen, és szép, nyugodt életben legyen része. Továbbá azt szeretnénk, hogy minden állatgondozó, illetve gazdi megfelelő módon és felelősségteljesen viselje gondját állatainak. Hogy az állatok is láthatóvá váljanak, és valamennyien együttérzően, felelősségteljesen bánjunk velük. Ezek a mi kívánságaink.
0: Mint meg annyi egyesület, az állatvédők szervezetesen működhetne önkéntesek nélkül. Itt azonban a szokottnál is több készségre, a szabadidő váratlan feláldozására és rengeteg empátiára van szükség a tagok részéről, akik állatokat mentenek, karolnak fel és rendezik sorsukat. Anazsny Darics ezt első kézből is megerősítheti.
1: Ja, in naše prostovoljstvo je tak fleksibilna stvar, ne? Imamo primer nekje recimo 80 prostovoljcev.
2: A mi esetünkben az önkéntesség valóban nagyon rugalmas dolog. Körülbelül 80 önkéntese van az egyesületünknek. Közülük néhányan csak anyagilag támogatják a tevékenységünket, ami szintén óriási érték, hiszen ennek köszönhetően tudunk a terepen segítséget nyújtani. Egyesek azért tagok, hogy megkapják az úgynevezett munkatevékenységi pótlékot, és ők is értékes résztvevői a konkrét munkának. A többségünk pedig a szabad idejét áldozza fel. Természetesen különböző feladatokat végzünk. Sokan vannak, akik a szabadon élő cicák etetését vállalták. Ezek a tagok rendkívül fontosak, hiszen Muravidék szerte 38 különböző helyszínen találhatók macska etetőpontjaink. Ez azt jelenti, hogy e feladat ellátásához legalább 38 önkéntesre van szükség. Olykor még többre is, amikor valakinek más elfoglaltsága akad. Aztán önkénteseink a standok mellett is igyekeznek tudatosítani az emberek, az állatok iránti megfelelő viszony fontosságát. A standok gyakran délutánonként, illetve hétvégi rendezvényeken is működnek. Vannak továbbá azok a munkatársaink, akik a kóborcicák befogására indulnak az élvefogó csapdákkal. Ők valójában alkalmazottaink, akiknek foglalkoztatásához néhány község támogatást is biztosított. Ez azért is örvendetes, mert a községek ezzel elismerték tevékenységünk hasznosságát és jó szándékát. Ha a községek nem ismerték volna fel, hogy munkánkkal jelentős kiadásoktól kíméljük meg őket, akkor nem támogattak volna bennünket. Felismerték, hogy a megelőzésbe érdemes befektetni, mert hosszú távon ez gazdaságosabb megoldás. Így a községek nagyságához igazított társfinanszírozás révén lehetőség nyílt arra, hogy néhány embert foglalkoztassunk. Emellett amennyire csak lehet, kihasználjuk a közhasznú munkák nyújtotta lehetőségeket is. Az egyesületi tagok többsége ugyanis rendes munkahelyen dolgozik,

0: barátság. Megállapíthatjuk ugyanis, hogy a kizárólag lakásban tartott állatok akár depressziósakká is válhatnak. A mozgásra szükségük van. Ha nem biztonságos számukra a szabad kijárás, akkor a póráz jelenthet megoldást. Ugyanakkor a háziasítás olyan mértékűvé vált, hogy a mai macskák többsége már nem alkalmas az önálló kinti életre.
1: Oziroma mogoče do te mere udomačili, da več niso primerne za zunanje samostojno življenje.
2: Anna és Mirjana csak ketten abból az önzetlen önkéntes csapatból, amely mindig tárt karokkal várja az új tagokat. Nem utolsó sorban olyan tevékenységet végeznek, amely mindenki javát szolgálja. A községek támogatásukkal ismerik el fáradozásaikat. A 20. évfordulóját ünneplő Muravidéki Állatvédő Egyesület pedig önkéntes munkájáért köztársasági elismerésben is részesült. Emellett a Muravidék személyisége cím birtokosai között is ott találjuk őket. A legjelentősebb elismerést azonban azok a megmentett állatok jelentik, amelyek segítségükkel szabadultak ki a kegyetlen sors karmaiból, és ma már jobb életet élhetnek. Ez a legnagyobb öröm és dicsőség, mondta beszélgetésünk végén Mirjana Mulec.
3: Tappancs és társai.
2: Kedves állatbarátok, a folytatásban Berden Magdát hallják. Igen, azt a hölgyet, akit rádiónk munkatársaként is ismerhetnek, hiszen az elmúlt években számtalanszor az ő hangjával tudtuk közvetíteni Szlovinajku vendégeink élő műsorban történő szereplését. A tapasztalt tolmács a macskák jótevője is. Mindaddig, amíg Lendván élt, szabadon élő cicákról gondoskodott. Halljuk a történetét! Mi motiválta önt arra, hogy a kóbor macskák gondozásával kezdjen foglalkozni?
4: Szívesen jártam fel a férjemmel a hegyre, és ott a sövény kerítésben észrevettem, amikor mi ettünk, hogy ott volt két cica, és nézett bennünket. És utána oda tettem egy kis tányérat, adtam nekik enni, de elmentek, elmenekültek, aztán visszajöttek, és megszokták, és akkor kezdtem én is etetni ezeket a cicákat a hegyen. Azt követően jött egy cica, beteg volt, és jött a három kis cicával, és néztem a cicát meg a piciket, úgy tűnt, mintha azt mondta volna a tekintetével, hogy vigyázzak rájuk. És igaz, egyszer csak nem jött a anya, jött a három cica, és utána én voltam az anyukájuk. Aztán jöttek más cicák is. Soha nem kívántam cicát venni, vagy valakitől kérni, hanem mindig elfogadtam azokat, akik jöttek.
2: Ugye a vadon élő cicák, macskák, ők rendkívül félénkek. Hogyan barátkozott meg ezekkel az állatokkal? Csak az etetés volt számukra fontos, vagy akkor már úgy megismerkedtek és közelebbi kapcsolatot alakítottak ki?
4: Én azt tapasztaltam, hogy úgy kell a cicákkal viselkedni, vagy elfogadni, hogy észrevétlenül oda teszed az ennivalót és elmész. Nem akarsz közelébe lenni, nem akarod bántani, nem akarod felizgatni, hanem ott vagy. És másodszor, mikor jön, ugyanezt teszed. Utána a cica már nem megy el. Már ott megeszi előtted, és figyel, hogy te lépsz-e, mész valahová, vagy nem. És mikor látják, hogy nyugodtan ott ülsz, és figyelek, így akkor közelebb kerülnek hozzád, és szívesen megvárnak, vagy hogy megnéznek, de jó sokáig nem engedik megsimogatni magukat, még csak utána, amikor már tényleg megbíznak az emberben.
2: Hány cicát karolt így fel?
4: Valami 5-6-ot, talán meg egy kutyát. A kutyát Ljubljanából hoztuk a drogosoktól, a körmeikből mentettük ki szegény kutyát, ezért is lett a nevem Metélko, mert ebben az utcában tartózkodnak ezek az egyének, és el akartuk vinni anyunak, de anyu nem tudott vele mit kezdeni, mert nem fogadott szót a kutya, így velünk maradt, és ilyen utazó kutya volt egész héten Ljubljanában, szombat, vasárnap Lendván. Úgyhogy már azzal volt ilyen tapasztalatom, hogy fel kell karolni az állatokat.
2: Na most, hogyha visszatérünk a macskákhoz, milyenek voltak azok

0: A legnagyobb kihívások, amelyekkel találkozott, amikor ugye a macskákat etette, mert gondolom, hogy ugye említette, hogy az egyik betegen is jött oda, hogy az állatoknak nem elég csak a táplálék, hanem megbetegszenek, a szabadon élők gyakrabban, mint azok, amelyek rendszeresen vannak gondozva, vagy netán lakásban élnek.
1: Igen, én rendszeres látogatója voltam az állatorvosnak, rendben, ugyanis azt tapasztaltam, hogy valahogy menteni kell ezeket az vadon élő állatokat, vagy szabadon élő állatokat, mert egyre több van belőlük lent a hegyen akkor, mert voltak a régi pincik, oda el tudtak bújni, most nem tudom, hogy mi a helyzet. És vittem magammal, mert az állatorvos adott egy ketrecet, vittem magammal, abba adtam nekik ennivalót, és akkor elfogtam egy cicát mindig, és elvittem az állatorvoshoz, és ivartalanítottuk ezeket az állatokat. Vagy ha beteg volt, azt is így próbáltam ennivalóval odacsalogatni és elvinni. Na utána egy ideig nem nagyon bízott meg bennem, de aztán megint megszelítőd, úgyhogy tényleg nagyon kell, nagyon sokat kell velük foglalkozni ilyen értelemben is. Igen.
0: Ugye az emberek éppen az ivartalanítás körül szoktak vitázni, hogy ez természet ellenes, hogy nem kell, mert az állat akkor már nem az, ami. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én azt gondolom, hogy nem, mert az állat akkor sem az, ami, amikor látod, hogy beteg, látod, hogy éhes, látod, hogy télen fázik, nincs hova elbújnia, a nagy hóban belebukik, és nem tud kijönni belőle, és szenved. Én azt hiszem, hogy jobb az, ha azok a cicák, akik vannak, vagy állatok, akik körülöttünk élnek, hogy nem csukjuk a szemünket be előttük, hanem figyeljük, hogy hogyan élnek, és megpróbáljuk nekik a jó életet biztosítani. Mikor nekünk valami fáj, vagy bármi van, mi se vagyunk otthon, elmegyünk segítséget kérni. És azt hiszem, hogy a sok pici cica, aki meghal betegen, etlen, és így tovább, hogy inkább akkor ne legyen, mert legalább nincs az a fájdalom.
0: Akár végszó is lehetett volna ez a gondolat, de azért szeretnék egy történetet, amely különösen megérintette önt a vadon vagy szabadon élő cicák gondozása kapcsán.
1: Hát én legjobban mondom ezt a kis anyát, anyátra gondolok mindig, fekete cica volt, fájt a lába, sebes volt, nem engedte magát megfogni, sehogy sem, és odahozta hozzám azt a három cicát, és mikor ettek, fölnézett rám az anya, és találkozott a tekintetünk. És biztos valaki butának tekint engem, hogy ezt így mondom el, de én úgy éreztem, hogy azt mondja, segíts rajtuk, mentsd meg őket. És így maradtak nálam azok a cicák, és így megmentettem őket, ez maradt tényleg. Meg a Rozika, aki minden nap eljött az ajtó elé, ott ült, amíg nem kapott enni, aztán elment. Így volt biztos, hogy egy vagy két hónapig. Aztán egyszer csak ott maradt, és akkor ő lett a mi Rozikánk.
0: Berden Magda és mindazok, akik kóbor állatokat gondoznak, tudják, hogy ennek a tevékenységnek pozitív hátulütője is van. A macska ugyanis dorombolásával, bundájának simogatásra való felkínálásával megnyugtatja gondozóját, eloszlatja a magányt és mosolyt, sőt akár hangos kacagást is képes csalni az ember arcára. Aki nem hiszi, próbálja ki. Egyébként pedig a kóborcicáknak úgy is segíthetnek, hogy a Lendvai RTV stúdióban zajló eledelgyűjtéshez száraz vagy nedves macska eledel adományozásával járulnak hozzá. Tappancsak és társainak ezúttal Anás Nidarics, Mirjana Mulec, Berden Magda, Gönc Tamara, Király Boglárka, Király Tomislav, Bencik István és Cigán Szilvia volt segítségére. Köszönjük figyelmüket, és továbbra is arra kérjük Önöket, hogy szeressék állataikat, és a nyári kánikula követelményeinek megfelelően gondoskodjanak róluk. Legközelebb július 25-én számítunk figyelmükre ugyanitt és ugyanebben az időpontban. A viszont hallásra!
2: Tappancs és társai.
3: Á. Állatbarátok műsora.
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

14 óra 50 percet ütött az óra mutatója, ez pedig csak azt jelenti, hogy már egy kicsit kevesebb, mint 10 perccel vagyunk 3 óra előtt. Ezzel együtt pedig majd várja önöket a mai terepjáró méghozzá kettő témával, de hogy melyek is akkor ezek. No, a hagyományos kapornaki találkozón idén külön hangsúlyt kaptak a magyar népi hangszerek. A Skerlákház udvarán ezúttal is szép számú érdeklődő hallgatta meg a hangszerekről szóló előadást és a bemutatót, valamint tekintette meg a kultúrműsort. A helyszínen Szőke Krisztina járt, ő készített összeállítást erről az eseményről. Aztán a Lendvai Színház és hangversenyterem előcsarnokában ma délelőtt nyitották meg a Fáklyától a lámpáig a Bányák világításának évezredei című kiállítást. A tárlat a bányák világításának fejlődését mutatja be a fáklyáktól egészen a modern bányalámpákig. Az eseményen bemutatták az Emlékek a bányász időkből című kísérő kiadványt is, amely Miran Rasputnik személyes történetén keresztül idézi fel a bányász élet mindennapjait. A rendezvényt a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete szervezte, a részletekről pedig Ticserinesztől hallhatnak a mai terepjáró második és egyben utolsó témájában. No, ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk háromkor, várjon önöket a terepjáró!

0: A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A hagyományos kapornaki találkozón idén külön hangsúlyt kaptak a magyar népi hangszerek. A Skerlakház udvarán ezúttal is szép számú érdeklődő hallgatta meg a hangszerekről szóló előadást és a bemutatót, valamint tekintette meg a kultúrműsort. Az egybegyűlteket köszöntötte Tamasko Denis, Hodos község polgármestere. A szép múltú rendezvényről, amelyet a község, a Hodos község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösségével karöltve szervez meg, Szőke Krisztina készített összeállítást.
2: Örülünk neki, hogy ezt a rendezvényt most már hagyományosan meg tudunk rendezni minden évben. Ez egy bevezetés az őrségi vásárra, úgyhogy sok szeretettel meghívok mindenkit a hétvégéi vásárra is. Ez a rendezvényen a mai nap be fogják mutatni a magyar népi hangszereket. Örülünk neki, hogy kaptunk két magyarországi mestert, aki ezt be fogja mutatni.
3: Mondta a kapornaki találkozóról Tamasko Denis, Hodos község polgármestere. Mint hangsúlyozta a polgármester, a találkozó az Őri Szentpéteri Őrségi Kézműves Vásár egyik nyitó rendezvénye. A kapornaki találkozó középpontjában ezúttal a magyar népi hangszerek voltak, amelyeket Hunyadi Péter népzenész és Egervári Mátyás cimbalmos, a Góbé zenekar tagja hozott közelebb az egybegyűltekhez.

Azt a kérést kaptuk, hogy magyar népi hangszer bemutatót és kis zene ízelítőt tartsunk a jelenlévőknek, ami azért is jó alkalom, mert itt a tájházban egyébként is van a kiállításban néhány népi hangszer, fényképen is, meg talán, ha jól emlékszem, még eredeti példányban is, és akkor mi egy kicsit a Kárpát-medencét behozzuk ebbe a történetbe, a Kárpát-medence magyar népzenére jellemző hangszerekből egész sokat elhoztunk, ezeket szeretnénk bemutatni és megszólaltatni természetesen.

0: Mindenképpen lesz muravidéki része az előadásunknak, illetve a hodosi népdalkört kísérjük hangszerekkel, de elmegyünk egészen szerintem Moldváig is, illetve hát a hangszerek történetébe is szeretnénk belemenni. A régebbi divatú hangszerek lesznek először, ilyenek a duda, vagy a koboz, vagy esetleg az ütőgardon, és aztán fogunk eljutni az újabb keletű vonós zenekari bemutatásig.
1: Részletezte Hunyadi Péter népzenész. Következzen egy kis ízelítő az érdekes bemutatóból. A duda például így szólt. A koboz pedig eképpen. Az egybegyűltek megtudták például, honnan ered a két dudás, nem fér meg egy csárdában közmondás, illetve azt is, hogy miért maradt fenn kevés hosszú furuja. A kultúrműsorban felléptek a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói, a hodosi népdalkör, amelyet a két zenész kísért, valamint a hodosi óvodások és iskolások. Tamásko polgármester pedig a rendezvény jelentőségét így foglalta össze.
2: Azért fontos, mert az emberek összegyűlnek, társalognak, örülünk, hogy határon túlról is jönnek emberek, és több dolgot meg tudnak beszélni a hazai emberek és a magyarok.

0: A Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnokában ma délelőtt nyitották meg a Fáklyától a lámpáig a bányák világításának évezredei című kiállítást. A tárlat a bányák világításának fejlődését mutatja be a fáklyáktól a modern bányalámpákig. Az eseményen bemutatták az Emlékek a bányász időkből című kísérő kiadványt is, amely Mirán Rasputnik személyes történetén keresztül idézi fel a bányász élet mindennapjait. A rendezvényt a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete szervezte. A kiállítás vezérmotívuma a fény. Aki megtapasztalta a bánya teljes sötétségét, tudja, hogy a föld mélyén a lámpa nem csupán munkaeszköz volt, hanem a biztonságot, sőt magát az életet jelentette. A tárlaton látható világító eszközök nem csak a bányák világításának fejlődését mutatják be, hanem azoknak a bányászoknak a mindennapjait és örökségét is felidézik, akik nap mint nap ezekre a lámpákra bízták magukat. Ezt a világot idézi fel Mirán Rasputnik személyes története. A Zagorje-Abszávi bánya utolsó bányászainak egyikeként 29 évet dolgozott a föld alatt, és mivel nagyapja és édesapja is bányász volt, számára ez az örökség személyes jelentőséggel bír.
1: Ezeket a tárgyakat évek óta gyűjtöm. A kiállításon a római korból származó világító eszközöktől kezdve az olajmécseseken és karbidlámpákon át egészen a benzin és elektromos bányalámpákig számos darab látható. Olyan eszközök is láthatók, amelyeket a bányajáratok felmérésére használtak. Ezekbe iránytű is volt beépítve. A gyűjtemény része a bányamentők légzőkészüléke is, amelyet mindig maguknál hordtak, és gázszivárgás esetén mintegy 20 percen át biztosított számukra levegőt. Emellett fejlámpák, bányászsisakok, ünnepi bányászbotok és különböző benzines lámpák is megtekinthetők. A legvégén már elektromos lámpákat használtunk, amelyek a metán vagy a szénmonoxid jelenlétét is érzékelték, és ilyenkor villogójelzést adtak. A tárgyak Szlovénia különböző részéről kerültek hozzám. Kopperből és Krajnból is küldenek darabokat, de van köztük olyan is, amely édesapámé vagy a nagyapámé volt, ezért ez a gyűjtemény számomra személyes jelentőséggel is bír. Érdekességként megemlítem, hogy a legmélyebben 262 méterrel a tengerszint alatt dolgoztak. A legmélyebb bánya Zagorjeben volt, a leghosszabb bányajáratrendszer pedig Zsirovszki-Verkban húzódott, ahol összesen 42 kilométernyi tárna volt. Ott már autóval közlekedtünk a föld alatt.
0: Mirán Rasputnik a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének tagja. A kiállítás létrejöttéről Franz Koren, az Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
2: Biztos szako leto pripravljamo vukvido duštok tematsko rastavo.
1: Egyesületünk minden évben tematikus kiállítást szervez. Idén egyik tagunk Mirán gyűjteményét választottuk, aki ugyan Zagorjeből származik, de már közel 10 éve szoros kapcsolat fűzi Lendvához. Feleségével együtt évente többször is ellátogatnak ide, és időközben egyesületünknek is tagja lett. Kezdetben numizmatikával foglalkozott, a felesége pedig szakrális művészet tárgyakat gyűjt. Sokáig mi sem tudtuk, hogy a bányászat világához kapcsolódó eszközöket is gyűjt. Egy beszélgetés során derült ki, hogy egy rendkívül gazdag és szinte teljes gyűjteménye van azokból a lámpákból és világító eszközökből, amelyeket a római kortól kezdve használtak a bányákban. Ekkor született meg a kiállítás ötlete. Az idei tárlaton a bányászélet egy szeletét mutatjuk be, a föld alatti munkát és azokat a világító eszközöket, amelyek évszázadokon át lehetővé tették a bányászatot.
2: Tematika posvečena lučem, ki so pač omogočali delo in pa izkoriščanje rud.
0: A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnokában.
3: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szőke Krisztina és Fticser Inés összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
4: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
5: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Rég a mélyben szólt a Bagosi Brothers Company-tól, 15 óra 31 perc a pontos idő, és egyébként lent van jelenleg 35 fokot mérnek, ami azt jelenti, hogy továbbra sincs egy kisivel sem hűvösebb. Na de van egy jó hírünk, méghozzá az, hogy a Refresher írt egy cikket, amiben, ahogy azt ők is írják, tuti tippeket adnak az égető hőség ellen, arra az esetre, ha épp nekünk is leolvad az arcunk. No, hát elsőként azonnal ajánlják ugye a magától érthetődőt, miközben a passzív hűtési praktikákat, vagyis hogy hogyan védekezhetünk a tikasztó hőség ellen már a kora reggeli órákban. Kezdjük ugye azzal, hogy megelőzzük a bajt, vagyis már reggel 7-8 óra környékén eresszük le a redőnyöket, vagy húzzuk be a függönyöket a lakásban, hogy aztán ne tűzzenek be az égető napsugarak az ablakon keresztül. A sötétítők mögött bukón nyitva maradhat egy-egy ablak, de úgy az igazi, ha a legforróbb órákban hermetikusan elzárjuk magunkat a külvilágtól. Az alapos szellőztetést az éjjeli és hajnali órákra időzítsük, már amennyiben ez lehetséges. Ha napközben próbálkozunk vele, akkor a légmozgás helyett a folytogató hőségnek engedünk utat, ugyebár ezt már nagyon jól tudhatjuk, ha nem másból, akkor tapasztalatból. Amennyiben pedig nem vagyunk érzékenyek a húzatra, akkor éjjelre érdemes egy-egy ajtót, illetve ablakot nyitva hagyni, vagy egy kicsit kinyitni, arra azért ügyeljünk, hogy ébredés után a lehető leggyorsabban besötétítsünk, ugyebár. No, érdemes átgondolni, hogy mi az, ami felesleges, sőt, hőt termel a lakásban, vagyis például a háttérben futó laptopok, számítógépek, különböző elektronikai eszközök, vagy a televízión félbehagyott Netflixes filmek, ugye ezek mind-mind hozzájárulnak a benti hőmérséklet emelkedéséhez. A laptopokkal egyébként különösen érdemes vigyázni, ha régebbi, akkor a hőségben elszállós eszközünk is lehet, figyeljünk arra, hogy tudjon mozogni alatta a levegő, vagyis hogy maga a gép ne forrósodjon túl. Azt is fontoljuk meg alaposan, hogy biztosan a napokban akarunk-e talán kipróbálni egy-egy muffin receptet a sütőben, továbbá ha egy mód van rá, akkor a hajszárítót se izzítsuk be, a rendszeres felmosással viszont hatékonyan hűthetjük a lakást. No, annak néhány DIY és gyors hűtési trükköt is, ha már bent rekedt a lakásban a forróság, a kísérletezős kedvűek megpróbálkozhatnak egy-egy csinálj magad légkondi összetákolásával is, ugye ilyenkor töltsünk vizet néhány palackba, majd tegyük a mélyhűtőbe. Miután ezek megfagytak, akasszuk őket a ventilátorra, amely ezáltal a hűtött levegőt fog körbefújni a szobában. De itten fontos vigyázni, azt azért ne engedjük, hogy a kicsapódó víz a ventilátor motorjába csöpöghessen, mert tűzveszélyes is lehet egy ilyen eset. De ha már egy ilyen fifikás megoldáshoz is lusták vagyunk, akkor és rövidesen felforr az agyvizünk, akkor nem kell aggódni, egyébként léteznek egyszerűbb trükkök. A Jolly Joker praktikával, a vizes borogatással és a nedves textiliákkal nem lőhetünk mellé. Jeges kádfürdő helyett elegendő a testünket kulcsfontosságú, vagyis a testünk kulcsfontosságú pontjait lehűteni, vagyis a csuklót, a bokát, a lábfejet, a combpontjait lehűteni, vagyis a csuklót, a bokát, a lábfejet, a combok belső oldalát, és ugye a

ellent támadásba lendül és túlkompenzál, vagyis az ereink kitágulnak, a testünk pedig azonnali hőtermelésbe kezd, így néhány percen belül ugye jobban melegünk lesz, mint tusolás előtt. Ugyanez a helyzet a jeges italokkal is, bár életmentőnek tűnhet. A kánikulában kontraproduktív a fogyasztásuk, és szerencsésebb langyos folyadékot magunkhoz venni. Na, mi ebből a cikkből még a nap folyamán mindenképpen szemezgetünk majd, viszont egyelőre zenével folytatjuk. A Swing and Gatsby-től fog szólni a rakpart, aztán, ha minden igaz, akkor Sting is énekelni fog, de hamarosan várja már önöket a 7 zene száma is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Móravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa, hírszerkesztő. A gyors fizetési módok, a hitelkártyák és a vásárolj most, fizes később szolgáltatások pszichológiai trükkökkel és a fizetés fájdalmának csökkentésével szisztematikusan ösztönzik a nem tervezett költekezést. Ezek a platformok közvetlenül az impulzus vásárlási hajlamot és a rövidtávú igényeket célozzák meg. A túlzott költekezés miatt sokan felhalmozódó adóssággal és késedelmi díjakkal szembesülnek, ami csökkenti a hosszú távú pénzügyi biztonságukat, figyelmeztet a Szlovén Fogyasztók Szövetsége a vásárlók közelgő napja előtt. A fiatalabb generációk körében a legnépszerűbbek ezek a szolgáltatások. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy alaposan gondolják át, valóban szükségük-e van az adott árucikre, és hogy megengedhetik-e maguknak egy nem létfontosságú vásárlás esetén. Mától nincs hatósági üzemanyagár Magyarországon, miután a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény megjelent a pénteki magyar közlönyben. A jogszabály a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az árstop megszüntetését, de lehetőséget biztosít arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat állapítson meg. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a jövő héten Azerbajdzsánba és Örményországba is ellátogat, hogy tovább mélyítse az EU stratégiai szerepvállalását a Dél-Kaukázus két korábbi riválisával. Erősítették meg jereváni és bakui források a Euronews-nak. Az uniós végrehajtó testület vezetője július 1-én Bakuba utazik, ahol Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel tárgyal az ország Európába irányuló, egyre bővülő energiaexportjáról, amely az EU-Azerbajdzsán kapcsolatok fő pillére, valamint azokról a kulcsfontosságú regionális infrastruktúrális projektekről, amelyek ma már létfontosságúak az uniós gazdaságok számára. Von der Leyen most először keresi fel Bakut a 2022-es látogatása óta, amikor az EU és Azerbajdzsán stratégiai energia megállapodást írt alá, miután Európa igyekezett leválni az orosz energiahordozókról, és sürgősen alternatív gázforrásokra volt szüksége. Irán drónokkal támadta Bahrein szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi szorosban, valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légi csapásaira. A forradalmi gárda iráni elit alakulat szombati közleménye szerint az amerikai terrorista hadsereg több térségbeli létesítményét is célba vették. A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.
4: Időjárás.
3: Országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell ma készülni. A csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: MMR.
5: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
4: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt, és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccs egyik korai változata is.
5: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.
6: Már be is léptünk a következő órába, 16 óra, 5 perc a pontos idő, mi pedig folytatjuk, jobb-nájobb dalokkal érkezik a konyha, és a százszor visszajátszott, itt lesz Gringo Starr, Bryan Adams, na meg rendezvúzunk is egyet, vagyis legalábbis a műsor érkezik az Önök szobáiba, méghozzá a hétvégi rendezvú, ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Sziasztok!
1: Itt van műsorban
0: Malára
1: és Alida tart veletek.
0: Mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogyan találjuk meg a számunkra megfelelő hobbit.
1: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk randevúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Nem sokára vége a vizsgaidőszaknak, és az érettség is lassan befejeződött. Egyszerre rengeteg szabadidőnk lesz, ami néha elég váratlanul érhet minket, diákokat.
1: A folyamatos tanulás után néha tényleg megfeledkezünk arról, valójában mivel is szeretnénk foglalkozni, amikor nem vizsgákra készülünk, vagy dolgozunk.
0: Ezért most hoztunk pár tippet, hogy ezen a nyáron sikerüljön olyan hobbit találnotok, amiben tényleg kiteljesedhettek.
1: Egy hobbi kiválasztása rendkívüli fontos szerepet játszhat az életminőségünk javításában, hiszen az ilyen tevékenységek segíthetnek a stressz csökkentésében, az önbizalmunk növelésében, az új készségek elsajátításában, vagy akár a társas kapcsolataink építésében is.
0: Manapság tömérdek dolog közül választhatunk, ha hobbit keresünk magunknak. Rendkívül széles skálán mozog a választható tevékenységek sokasága, például sportolás, művészet, közösségi programok, stb.
1: Ezért mai adásunkban sorra járjuk azokat a kérdéseket, amelyek átgondolása segíthet minket a következő hobbink kiválasztásában.
2: Egy család.

0: Az új hobbink megtalálásában az első lépés mindenképpen az önismeret kell, hogy legyen.
1: Ha szeretnénk valami új tevékenység mellett elköteleződni, kezdetnek nem árthat felmérni a saját érdeklődési körünket, értékeinket, igényeinket, céljainkat.
0: Miért keresünk új hobbit? Mit szeretnénk vele általa elérni? Mely témák iránt érdeklődünk? Milyen tevékenységek okoztak örömet gyermekkorunkban?
1: Kikapcsolódást, kihívást, szociális ingereket keresünk? Ezen kérdések megválaszolása szűkítheti a kört, és közelebb vezethet minket a megfelelő és kielégítő időtöltés megtalálásához.
0: Az első kérdés megválaszolása után tovább szűkíthetjük a kört azzal, hogy végig gondoljuk, miből mennyit tudunk rászánni a hobbinkra.
1: Főleg azt érdemes mérlegelnünk, hogy mennyi időt és mennyi pénzt tudunk szánni a hobbinkra.
0: Egyes tevékenységek jelentős anyagi befektetést igényelnek, míg mások költséghatékonyabbak, ingyenesek vagy akár nyereségesek is lehetnek számunkra. Nem elhanyagolandó szempont ez, amikor a választáshoz érünk.
1: Nem mindegy az sem, hogy mennyi időt tudunk az új szenvedélyünkre áldozni, hogy hány órát tudunk erre fordítani a hetünkből. Napi 20 percet, esetleg hetente 2x2 órát.
0: Érdemes ezek fényében választani, hiszen ha már a kezdetkor sem áll elég idő a rendelkezésünkre, nehezen fogunk tudni hosszú távon kitartani az új hobbink mellett.
1: A hobbiaink emellett kiváló terepet jelenthetnek ahhoz, hogy új készségeket sajátíthassunk el. Érdemes lehet tehát elgondolkozni azon, hogy milyen új képességeket szeretnénk magunknak tudni, esetleg fejleszteni, hiszen választhatunk ez alapján is tevékenységet.
0: Szeretnénk kreatívabbá válni? Kezdjünk el festeni, vessük papírra a gondolatainkat. Esetleg a fizikai állóképességünkön javítanánk? Keressünk egy számunkra izgalmas sportot. Nem vagyunk elégedettek az empátiás készségünkkel? Látogassunk el olyan intézményekbe, ahol nehezebb sorsú társainkkal tölthetünk időt.
1: De akár az alapján is kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő területet, hogy megfigyeljük, miben vagyunk igazán jók. Mely tulajdonságainkat szeretjük? A személyiségünk, érdeklődési körünk, mely részeit tartjuk igazán fontosnak?
0: Hiszen ha ennek megfelelő hobbit választunk, tovább fejlődhetünk az általunk értékesnek tartott területeken is.

0: A hobbi kiválasztása során számos olyan tevékenységet fedezhetünk fel, amely által új embereket ismerhetünk meg, közösségekhez csatlakozhatunk, mély barátságokra lelhetünk.
1: Ha társaságkedvelők vagyunk, talán érdemes lehet olyan tevékenységet választani, amely csoportos részvételt igényel. Persze, ha nem sziporkázunk annyira a tömegben, az ilyen tevékenységek akkor is jó eszközt jelenthetnek a komfortzónánk tágítása érdekében.
0: Egy sportcsapat, a közös edzések, egy könyvklub vagy tánccsoport mind-mind lehetőséget adhatnak arra, hogy olyan emberekkel ismerkedjünk, akikkel azonos az érdeklődési körünk, akikkel közös pontokat fedezhetünk fel.
1: Így ezeken a szociális kapcsolódásokon keresztül új barátokra lehetünk, mélyebb kapcsolatokra is szert tehetünk.
0: És ahogy az életünk legtöbb területén, úgy az új hobbink keresése idején is elengedhetetlen, hogy rugalmasak maradjunk.
1: Nem biztos, hogy elsőre megtaláljuk a hozzánk leginkább passzoló tevékenységet. Merjünk hát bátran kísérletezni.
0: Ne érezzük kudarcnak, ha egy hobbi nem válik be. A próbálkozások során is értékes tapasztalatokat szerezhetünk, és talán egy kicsit jobban megismerhetjük önmagunkat.
1: Egy új tevékenység kipróbálása során ugyanis kiderülhet, hogy milyen képességeink vannak, milyen kihívásokat élvezünk, vagy milyen környezetben érezzük magunkat a legjobban.
0: Ez az önismeret pedig hosszú távon segíthet, hogy céltudatosabban éljünk, és több örömöt találjunk a mindennapjainkban.
1: Úgyhogy nem szabad elfelejteni, hogy a hobbi nem feltétlenül csak szórakozás, hanem jelentős pozitív hatással lehet a mentális egészségünkre is. Csökkenti a stresszt, javítja a hangulatunkat és növeli az önbecsülésünket.
0: A különböző kreatív tevékenységek pedig akár a szorongás és a depresszió tüneteit is enyhíthetik.
1: A hobbik egyik legszebb része talán a flow élmény megélése. Ezt az élményt akkor éljük át, amikor teljesen belefeledkezünk egy tevékenységbe, elveszítjük az időérzékünket, és gyermeki lelkülettel tudjuk megélni az aktuális pillanatot.
0: Ez az állapot növeli a boldogságérzetünket és a teljesítményünket, kutathatunk tehát olyan hobbi után is, amely során belecsöppenhetünk a fentiekhez hasonló szituációba.
1: A flow élmény megtapasztalása ráadásul nagyban hozzájárul a személyes elégedettségünkhöz és a motivációnk fenntartásához.
0: Ezen felül a hobbi nem csak kellemes időtöltés lehet, de kiváló eszköz is a személyes fejlődésre. Egy új hobbi választása lehetőséget adhat arra, hogy kilépjünk a komfortzónánkból és új kihívásokkal nézzünk szembe.
1: Ezáltal fejleszthetjük a probléma megoldó képességünket, a kreativitásunkat és az önfegyelmünket is.
0: Az új készségek elsajátítása során megtanulunk kitartóan dolgozni, kudarcokkal szembenézni és azokat lehetőségekké alakítani. Ezen tanulási folyamat pedig rávilágíthat arra, hogy még a nehezebb feladatok is teljesíthetőek, kellő kitartással és elhivatottsággal.
1: Azonban a hobbiknak nem csak mentális hatásai vannak. A fizikai aktivitást igénylő hobbik nagyban hozzájárulnak az általános egészségi állapotunk javításához.
0: Ezek a tevékenységek növelik az állóképességet, javítják a szív- és érrendszeri egészséget, vagy épp segítenek a testsúly kontrollálásában. A szabadban végzett mozgás ráadásul friss levegőt és napfényt jelent, ami szintén javítja a közérzetünket.
1: Egyes hobbik pedig lehetőséget nyújtanak arra, hogy aktívan részt vegyünk a közösségi életben, vagy akár pozitív hatással legyünk másokra.
0: Ezáltal nem csak magunknak, hanem mások számára is értékeket teremthetünk, ami a társadalmi szerepvállalás mellett növelheti az önbecsülésünket és az elégedettségünket.
1: A megfelelő hobbi kiválasztása hosszú távon rengeteg pozitív hatással lehet az életünkre. Segíthet megőrizni a fizikai és mentális egészségünket, fejlesztheti a képességeinket, és értelmet adhat a szabadidőnknek, vagy akár az életünknek.
0: A hobbi olyan teret biztosít, ahol szabadon kifejezhetjük önmagunkat, mi alatt a személyes fejlődésünket is támogatja.
1: Ha még nem találtuk meg a számunkra megfelelő hobbit, ne csüggedjünk. A kísérletezés és a nyitottság kulcsfontosságú lehet ebben a témában is. Fogjuk fel nagyszerű lehetőségként, izgalmas lehet ebben a témában is. fogjuk fel nagyszerű lehetőségként, izgalmas kihívásként a szenvedélyünk megtalálását.

0: Könyvajánlón következik, benne pedig Fredrik Backman, a Barátaim című könyvet ajánljuk figyelmetekbe.
1: 25 évvel korábban egy kikötő városban egy csapat nehéz sorsú tinédzser rábukkan egy elhagyatott mólóra, amely a menedékükkel válik, és szinte az egész nyarat ott töltik.
0: A barátságuk ad nekik erőt, hogy reggelente fel tudjanak kelni, hogy merjenek álmodni és szeretni. Azután egyikük megfesti élete első képét. A festményt később vagyont érő mesterműként tartják számon.
1: Egy sor igen különös esemény következtében a híres alkotás Luisa birtokába kerül, és a lány útnak indul, hogy megtudja, hogyan keletkezett, és eldöntse, mihez is kezdjen vele.
0: Ám minél többet tud meg a kép szereplőiről, annál nyugtalanabbul várja, mi derülhet még ki. Mert Luisa tapasztalatai szerint a boldog vég, ha van is, nem mindig olyan formát ölt, ami erre számítunk.

0: Filmajánlónkban a Zongora hangoló című filmet mutatjuk be nektek.
1: Egy tehetséges zongora hangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi.
0: Niki, hogy ki tudja fizetni barátja és mentor a kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét és csatlakozni egy betörő bandához.
1: Azonban hamar rájön, hogy csapdába esett, és már nem szállhat ki, mert különben szerelme Rusi életét kockáztatja.

0: Kedves hallgatóink, mai randevunk véget is ért.
1: Ne felejtjétek, egy hét múlva is lesz randevó.
0: Addig is.
1: Sziasztok!

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gunával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén munkaügyi felügyelőség kiemelt figyelmet fordít a munkaidő nyilvántartás ellenőrzésére. A hatósági vizsgálatok során feltárták, hogy számos munkáltató szabálytalanul, vagy a valóságnak nem megfelelően vezeti a munkaidő nyilvántartást, ami miatt a jogsértések száma tavaly ugrásszerűen megnövekedett. Az ellenőrök összesen 1462 szabálysértést találtak, ami 27,7%-kal több, mint 2024-ben. Annak ellenére, hogy a sokat bírált törvényt enyhítették, a papíralapú adminisztráció visszaszorítását és az átláthatóbb elektronikus nyilvántartást célzó intézkedések a kritikus ágazatokban, mint például az építőipar, a hatékonyság és a fekete gazdaság elleni küzdelem kulcsfontosságú eszközei maradtak. Hagyományosan július 1-én tartják Magyarországon a Semmelweis napot, ami 2011 óta munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók számára. Jövő hét szerdán így több szolgáltatás is csupán korlátozottan lesz elérhető, írja a pénzcentrum. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rendszerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak, Nyugat és Közép-Európa nagy részét. Az Egyesült Királyságban 50 éve nem tapasztaltak ilyen csúcshőmérsékleteket. Franciaországban minden idők legforróbb napjával dőlt meg a meleg rekord, és Európa más régióiban is megviselte az emberek egészségét a kiugró magas hőmérséklet. Simon Steele, az ENSZ klímaváltozásért felelős végrehajtó titkára a WWF elemzésére reagálva azt mondta, hogy a tudomány egyértelműen rámutat az Európában tapasztalható rekordmeleg okára. Tombol a klímaváltozás, amit a világ szén, olaj és gázégetéstől való függősége okoz. Ugyanilyen értelmű azonban a megoldás is. Gyorsabban kell átérni a tiszta energiára, amely manapság sokkal olcsóbb is, mint a fosszilis tüzelőanyagok, és növelni kell az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodó képességet. Meg kell védeni az erdőket, és ebben mindenkinek részt kell vennie. Közös fellépésre van szükség. Meghalt annak a sportrepülőnek a pilótája, amely pénteken csapódott be Peking legmagasabb épületébe, a 109 emeletes City Towerbe, számolt be az STA hírügynökség. A videó felvételek szerint a repülőgép az épület egyik legfelső szintjének ütközött, majd betört legalább egy ablaktáblát, amely később darabokra hullott és egy taxi tetején landolt. A lehulló roncsok nagy területen szóródtak szét, az épület tábánál pedig kisebb tűz ütött ki. Az esetnek összesen 13 sérültje van. Egyelőre azt nem lehet tudni, hogy mi okozta a katasztrófát. Ráadásul Pekingben olyan szigorú szabályokat vezettek be, hogy május 1-e óta gyakorlatilag tilos a drónok használata. Minden esetre a hatóságok jelezték, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható vasárnap is. A kelet irányú légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legmagasabb napi hőmérséklet 34 és 38 fok között valószínű. Hétfőn és kedden is sok lesz a napsütés, délutánonként az Alpokban azonban már előfordulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
2: MMR. A zene összeköt.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Murabidéki Magyar Rádióban.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink érkeznek. Pert nyert egy ügyvédi iroda az Egyesült Királyságban. Ez önmagában még nem lenne túl nagy dolog. Csak hogy ebben az ügyvédi irodában nem dolgoznak ügyvédek. Helyette a mesterséges intelligenciát alkalmazzák. A Garfield AI, amely 2025-ben az első mesterséges intelligenciára alapozó ügyvédi iroda lett az Egyesült Királyságban, még májusban nyert pert egy 3 órán át tartó ülés végén. A tét az volt, hogy egy szabadúszó megkapja-e a neki járó, ki nem fizetett munkadíjat. A Garfield AI biztosította a tárgyaláshoz szükséges összes dokumentumot, beleértve a tanúvallomások leíratát is. Az eset jól mutatja, hogy a technológia milyen komoly segítséget jelenthet az ügyfeleknek egy átlagos jogi vita rendezésében. A nő körülbelül 400 fontot fizetett a Garfield szolgáltatásáért. A Garfield AI tavaly kapta meg az engedélyt, hogy a technológia segítségével ügyfeleket képviseljen a bíróságokon. Bár a mesterséges intelligencia ügyvédként való alkalmazása jogi és etikai kérdéseket vet fel. Egyre több ügyvédi iroda vásárol, vagy fejleszt olyan rendszert, ami a kisebb ügyeket segíthet emberi erőforrás nélkül rendezni. A WhatsApp felhasználókat célozza egy veszélyes új kártevő kampány, amely család üzenetekkel igyekszik rávenni az embereket fertőzött fájlok letöltésére. A rosszindulatú felek célja, hogy távoli elérést szerezzenek az áldozatok számítógépe felett, így hozzáférve a WhatsApp fiókhoz is. Ehhez olyan fájlokat küldenek a kiszemelteknek, amelyek a nevük alapján pénzügyi vonatkozásúak. A csalók igyekeznek úgy beállítani a helyzetet, mintha a felhasználó egy ismerősétől érkeztek volna a fájlok. Ehhez fel is törnek fiókokat a kiszemelt áldozat ismerősi körében. A fertőzött fájlok letöltésével és megnyitásával egy fertőzési lánc jön létre, melynek során egy szoftver is települ a számítógépre. Ez alapesetben lehetővé teszi a rendszergazdák számára az eszközök felügyeletét. Jelen esetben azonban a háttérben csendben fut és lehetővé teszi a támadók számára a teljes hozzáférést az eszközhöz. A Kaspersky cég azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy mindig kezeljék óvatosan a beérkező fájlokat, akkor is, ha azok ismerőstől érkeztek. Megesett ugyanis, hogy azok megnyitása és telepítése révén olyan vírus kerül a számítógépre, amely aztán minden adatát veszélybe sodorja. Tim Cook, az Apple nyár végén leköszönő vezérigazgatója néhány napja közölte, áremelések jönnek a cégnél, mert már nem tudnak lépést tartani az egyre csak növekvő alkatrészárakkal. A gondot az AI láz miatt növekvő memória és tárhelyárak jelentik. A technológia ugyanis rendkívül erőforrás igényes, így folyamatosan épülnek az ezt kiszolgáló adatközpontok. A memóriagyártók pedig elsősorban ezeket az igényeket igyekeznek kiszolgálni. Ez oda vezetett, hogy a hagyományos eszközökbe, számítógépekbe, okostelefonokba szánt alkatrészek ára valósággal kilőtt és kialakult a memóriaválság, így a gyártók sorra emelik az árakat. Ebbe a sorba áll be az Apple is, és lehet, hogy már az ősszel debütáló új iPhone-okat sem várja meg a cég az áremeléssel. Az áremelések bármikor jöhetnek, nincs kőbevésve, hogy azzal meg kell várni az új iPhone-ok szeptemberi bemutatóját. Hogy milyen mértékű drágulásra lehet számítani, azt még nem tudni. De Tim Cook a nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy igyekeznek mérsékelt megközelítést alkalmazni. Úgy tűnik, a mesterséges intelligencia forradalma nem csak a munkahelyeket és az adatközpontokat alakítja át, hanem a konzolgyártásra is negatív hatással lehet. Borús jövőképet vázolt fel ezzel kapcsolatban Asha Sharma, a Microsoft Xbox divíziójának nemrég kinevezett vezetője. Egy belső feljegyzésben gazdasági rémálmot említ, amellyel a konzolgyártók kénytelenek jelenleg szembenézni. Ebben elmagyarázza, hogyan érinti az iparág szereplőit az alkatrészválság, viszont azt is hangsúlyozza, hogy az Xboxra súlyosabb hat az elmúlt fél évtizedben hozott döntések miatt. Jelenleg az AI korlátlan éhsége miatt folyamatosan emelkednek a memóriárak, és 2027-re az Xboxoknak több mint 5-ször annyit kell majd fizetnie a konzolokban használt memória és adattároló komponensekért, mint 2 évvel korábban. Azaz az Xbox több mint az 500%-át fogja kifizetni annak a pénznek, amit 2 évvel ezelőtt fizetett. Ez pedig már nem elfogadható, miután a konzolgyártás valójában kis haszonkulcsú üzlet. A modell eddig úgy nézett ki, hogy a Microsoft vagy például a Sony olcsón néha veszteséggel adta a konzolt, a profitot a játékokból, előfizetésekből és a szolgáltatásokból zsebelte be. Viszont ha a gyártási költségek az 5-szörösükre nőnek, akkor azt a veszteséget már a legsikeresebb szoftverekkel sem lehet kompenzálni. A mostani körülmények így megnehezítik a vállalat számára, hogy annyi konzolt gyártson, amennyit a játékosok szeretnének. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

No, kicsit több mint egy órája szemezgettünk egy bizonyos Refresher cikkből, ahol adnak néhány tippet arra, hogy mivel is lehet segíteni saját magunkon ebben az irdatlan melegben, és ugye említettük, hogy fogunk még ebből a cikkből szemezgetni, hát vissza is tértünk, ugyanis a cikkben megosztanak velünk néhány olyan tippet is, vagyis inkább nyári szokást, amiről sokszor megfeledkezünk, viszont sokat számítanak. Például amikor fokozottan izzadunk, hogy a szervezetünk rengeteg ásványi anyagot veszít, éppen ezért elengedhetetlen a jó közérzet megőrzéséhez a rendszeres folyadékpótlás. Ne csak akkor hidratáljunk, amikor már déli bábokat látunk a szomjúságtól, hanem bizonyos időközönként tudatosan vigyünk be folyadékot a szervezetünkbe. A leggyilkosabb hőség lehetőleg vizet vagy koffeinmentes teát ajánlott fogyasztani. A kávét, energiaitalt és az alkoholos frissítőket inkább ebben az időszakban hagyjuk ki, hiszen ugye ezeknek vízhajtó hatásuk van, és extra terhet rónak a szív- és érrendszerünkre. Biztosan már önök is tapasztalták, hogy nyári melegben ritkábban éhezünk meg, ugyebár az emésztési folyamatok felőrlik a szervezet maradék energiáit, ezért a test tudatosan mérsékli az éhségérzetet. Mivel épp elég dolga van most a belső szerveinknek, ajánlatos, könnyű ételeket fogyasztani, és inkább többször keveset. Szóval jöhetnek a saláták, gyümölcsök és levesek. Az öltözködés sem mindegy, még otthon sem. Magas pamut tartalmú, szellős, lengeruhákat válasszunk inkább, a csőnacikat és a tapadósabb, szorosabb darabokat most inkább felejtsük el. Az izzadság elpárolgása is egyszerűbb lesz, ráadásul a nehéz légzést is elkerülhetjük ezzel. Ha le kell ugranunk a boltba, ugye ne feledkezzünk meg a fényvédelemről és biztonsági vizes palackról sem, továbbá érdemes felcsapni egy kalapot, vagy ízlésünknek megfelelő fejfedőt. Amennyiben hosszú a hajunk, akkor ezt ajánlott cofban, konyban vagy egy laza fonatban viselni. A kíméletlen embert próbáló otthoni edzéseket se ezekre a napokra időzítsük, hogyha éppen a nyári testünkön, vagyis az úgynevezett beach bodyn dolgozunk, akkor, és hát ugye feltétlenül muszáj valamennyit tornázni, akkor ezt inkább a hajnali, illetve kora reggeli órákban tegyük meg, hiszen lefekvés előtt nem javasolt ugyebár sportolni, a napközbeni hőségben pedig egyenesen kínzással érhet fel ez. És ugye, mindnyájan tudjuk, hogy a bőrperzselő forróságban történő éjszakai forgolódásnál, hát kevés kellemetlenebb dolog létezik, sőt biztos tapasztalták már az utóbbi napokban, hogy általában izzadságtól teli kelünk fel a reggeli órákban, illetve a kora délelőtti órákban, mint hogyha infraszaunában próbálnánk álomra hajtani a fejünket teljesen pontosan. Na hát ilyenkor csábító lehet, hogy arcba tolt ventilátorral szundítunk, de ez nem javasolt. A legszükségesebb esetben is lehetőleg a testünktől elfordítva keverje a ventilátor a levegőt, és a legalacsonyabb fokozatra legyen állítva. Ennél azonban okosabb megoldás, ha ugye a csuklunkra, bokánkra, lábfejünkre helyezett langyos borogatással próbálkozunk, illetve egy éjjeli szekrényre elhelyezett, a legreménytelenebb éjszakai órákban előhúzott szórófejes spriccelő is hasznos tud lenni. Szintén ravasz trükk, ha a párnahúzatot és a takarót betesszük a hűtőbe, természetesen zacskóban, így estére kellemesen hűvös lesz. Az ágynemű anyaga is számít, kerüljük a műszálas anyagokat és a gyapjút, hiszen a toll és a pamut jobban szellőzik, hűvösebb érzést ad. A legnagyobb kánikulában egyébként az is megteszi, hogyha egy vékony lepedő vagy takaróhúzat van egyedül ugye rajtunk és az ágyon. No, mindezek mellett, ahogy korábban is írták egyébként a Refresher munkatársai, éjjel teljes gőzerővel szellőztessünk, úgyhogy ezeket a tippeket adták, és ahogy ők zárják ezt a cikket, a Refresher szerkesztősége nevében kitartást és szerencsés túlélést kívánnak. Hát mi sem tudunk mást mondani így zárásképp, reméljük, hogy valamennyi tipp segített az ahhoz, hogy a következő napokban, akár a mai napon, akár ma este kicsit tűrhetőbbé teremtsék az otthoni
hangulatot, ugye ezt a forró időjárásban pedig főleg. No, ennyi tippel érkeztünk mi, most pedig folytatjuk továbbra is zenékkel. Érkezik Burai Krisztián és Opitz Barbie közös dala a Háborgó mélység, aztán Adele is énekelni fog tőle az ikonikus Someone Like You fog szólni, aztán várják önöket a gyerek gondolatok is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

0: Mitől találod és szépnek az erdőt?
1: Mert vannak benne virágok, meg gombák.
0: Milyen virágok vannak benne?
1: Hóvirág, meg tűzike.
2: Meg vannak szép levelek a fán, meg nagy fák.
0: Milyenek most ilyenkor a fa levelek?
2: Zöldek.
0: Milyen fákat ismertek az erdőben?
2: Fenyőfa, töltfa, bükfa.
0: Most tavasszal mit lehet csinálni az erdőben, Jure?
3: Sétálni, virágokat szenni, kikapcsolódni.
0: Láttatok már valamilyen állatot az erdőben?
2: Én láttam a nyusit. Én láttam a kust.
4: Aztán, hogyha nem lennének az erdőben fák, és nem lenne erdő, akkor nem tudnak ebújni az állatok, kb. A mókuskák, vagy a rókák, és ilyesmi.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccs egyik korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket. Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Györkös Korán lesz. Jó estét kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Az Európai Ombudsmant fogadta hivatalában a köztársasági elnök.
1: A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját.
2: A Duna magas vízhőmérséklete miatt csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét.
1: Irán drónokkal támadta Bahrein szombaton.
2: Földrengés rázta meg Venezuela északi partjait szombaton hajnalban.
1: Pokoli hőség söpör végig a kontinensen. Jövő hét első napjaiban akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet Szlovéniában. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletes jelentések ismertetésére. Élükön a szlovén vonatkozású hírekkel. Tartsanak velünk! Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök pénteken Teresa Anhinho európai ombudsmant fogadta hivatalában.
2: A beszélgetés során a szlovén államfő üdvözölte az európai ombudsmanok hálózatán belüli első transzverzális vizsgálat létrehozására irányuló kezdeményezést, amely a klímapolitikák végrehajtásának közös európai felülvizsgálatának kezdetét jelzi.
1: Az Izrael Hayom című izraeli újságban ma megjelent interjúban Janez Janša miniszterelnök bejelentette a szlovén nagykövetség Tel Avivból Jeruzsálembe való áthelyezését és az Izraellel való kapcsolatok helyreállítását, amelyeket véleménye szerint az előző kormány történelmi mélypontra juttatott.
2: Azt is közölte, hogy a jobboldali kormánykoalíció befagyasztja Palesztina elismerését.
1: A szlovén rendőrség június 27-én ünnepli a napját, amelyet a hatóság minden évben megemlékezésekkel, elismerések átadásával, június hónap folyamán rendezett eseményekkel és bemutatókkal tisztel meg.
2: Az emléknap eredete 1991-re nyúlik vissza, amikor a rendőrök, akkori nevükön milicisták szembeszálltak a jugoszláv néphadsereggel a holmeci határátkelőnél. Franci Matos belügyi és közigazgatási miniszter úgy véli, hogy 3,5 évtized alatt a rendőrség modern szervezetté nőtte ki magát, amely ma már az európai és a globális rendőri erők mellett is megállja a helyét.
1: A függetlenségi háború, az úgynevezett tíznapos háború idején, 1991. június 27-én Brežice községben Rigoncán és az obrezsiai határátkelőnél zajlott le az egyik legelső és leghevesebb fegyveres összecsapás a szlovén területvédelmi erők és a jugoszláv szövetségi hadsereg között.
2: A Dobova melletti Rigoncánál és a Cerkljai repülőtérnél kibontakozó harcokban a szlovén erők fegyveres ellenállásba kezdtek a túlerőben lévő JLA-val szemben. Ezen a napon vesztette életét Jernej Molan, az első szlovén területvédelmi harcos, és több szlovén katona is megsebesült. A harcok tetőpontjaként a szlovén erők július 2-án sikeresen megállították, és visszaverték a Krakowsko-Gozdban bekerített JLA alakulatok megsegítésére siető nehéz fegyverzetű páncélos egységet Prilipánál. Ez a szlovén győzelemmel zárult akció kulcsfontosságú volt a térségbeli fegyveres konfliktusok lezárásához. Az akkori eseményekre ma este megemlékezik és koszorúzásokkal emlékeznek. Az ünnepi szónok Valentin Hajdinjak védelmi miniszter lesz.
1: Szlovénia délnyugati részén ma vörös hőségriasztás van érvényben a kánikula miatt. Brane Gregorčič meteorológus elmondta, hogy délután 37 Celsius fok körüli hőmérsékletek várhatók, vasárnap pedig néhány fokkal még melegebb lesz.
2: A hőmérséklet nagy valószínűséggel meghaladja a júniusi abszolút 38,4 Celsius fokos rekordot. Ezt a hőmérsékletet tavaly június 26-án mérték a Csernomaj közelében található Dobrics állomáson, írta a zárszó. Az abszolút nyári rekord 40,8 Celsius fok. Ezt a hőmérsékletet 2013. augusztus 8-án mérték a Cerkliob-Körki repülőtéren. A rövidtávú előrejelzések szerint még 4 napig kitart a perzselő hőség, majd szerdától záporok, zivatarok enyhíthetik a kánikulát.
1: Tisztogatást tartottak szombat reggel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, ahol Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mondott.
2: A rang nem helyettesíti a jellemet, a parancs nem helyettesíti az ítélő képességet. A felhatalmazás soha nem ment fel az emberség alól, üzente a tiszteknek, akiktől többek között azt kérte, hogy ne csak őrizzék meg a mai nap méltóságát és azt a tiszta szándékot, amellyel erre a pályára léptek, hanem vigyázzanak a magyar emberekre, egymásra és a hivatásuk becsületére.
1: Ugyan az elmúlt hetekben tovább csökkent a bizonytalan párt preferenciával jellemezhető felnőttek száma, a pártok erőviszonyai a várakozásoknak megfelelően nem változtak az utóbbi egy hónapban.
2: A felnőtt népesség döntő többsége továbbra is kormánypárti szavazó, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága több évtizedes mélypontjánál. Ez derült ki az IDEA intézet június közepén elvégzett országos reprezentatív felméréséből.
1: A Duna magas vízhőmérséklete miatt csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
2: A tárcavezető hangsúlyozta, a villamosenergia ellátás biztonságos és folyamatos, a lakosság a változást közvetlenül nem érzékeli.
1: A 31. Budapest Pride felvonulást június 27-én szombaton rendezik meg Budapesten. A menet délután 3 órakor indult az Operától, és az Erzsébet hídon átvonult a Vérmezőig, ahol hamarosan kezdetét veszik a beszédek a Pride záró helyszínén.
2: A felvonulás előtt 36 ország magyarországi nagykövetsége és 8 kulturális intézet, összesen 44 aláíró adott ki közös nyilatkozatot, amelyben kiálltak az LMBTQI plusz emberek jogai, valamint a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés szabadsága mellett. Az aláírók üdvözölték az új kormány álláspontját, miszerint Magyarország minden magyar otthona. A dokumentumot többek között Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Izrael és Ukrajna képviselete is jegyezte.
1: Szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándok érkezett, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért.
2: A misén megemlékeztek arról is, hogy 20 évvel ezelőtt írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot.
1: Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a jövő héten Azerbajdzsánba és Örményországba is ellátogat, hogy tovább mélyítse az EU stratégiai szerepvállalását a Dél-Kaukázus két korábbi riválisával. Erősítették meg jerevani és bakui források a Jürönyuznak.
2: Az uniós végrehajtó testület vezetője július 1-én Bakuba utazik, ahol Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel tárgyal az ország Európába irányuló, egyre bővülő energiaexportjáról, amely az EU-Azerbajdzsán kapcsolatok fő pillére, valamint azokról a kulcsfontosságú regionális infrastrukturális projektekről, amelyek ma már létfontosságúak az uniós gazdaságok számára.
1: Irán drónokkal támadta Bahrein szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi szorosban, valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légi csapásaira.
2: A forradalmi gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint az amerikai terrorista hadsereg több térségbeli létesítményét is célba vették. A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek a károk.
1: Földrengés rázta meg Venezuela északi partjait szombaton hajnalban, miután néhány napja két erős földrengés következtében több mint 900-an haltak meg.
2: Az EMSC földrengés megfigyelő intézet szerint a 4,9-es erősségű hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maragajtól 31 kilométerre északnyugatra volt. A földrengés egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. A legfrissebb adatok szerint a hétközépi földrengésnek legalább 220 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et.
1: És ez már záróhírünk benne arról, hogy pokoli hőség söpör végig a kontinensen. Az elmúlt napokban Nyugat-Európában 44 Celsius fok közeli forróságot is okozó hőkupula pedig egyenesen térségünk felé tart. Jövő hét első napjaiban így akár az abszolút melegrekord is megdőlhet Szlovéniában az Arso prognózisa szerint.
2: A hőhullámokkal járó kellemetlenségek jól ismertek, az ember egyre nehezebben tud kimozdulni valamilyen praktika, például klíma nélkül pedig gyakorlatilag lehet átvészelni ezt az időszakot. Az akár halálos hőstressztől nem is beszélve. A klímaváltozás egyre inkább szűkíti az időtartamot is, amelyben az emberek biztonsággal élhetik a mindennapi életüket, ugyanis a világ népességének egyharmada már olyan területeken él, ahol a hőség komolyan korlátozza az emberek aktivitását. A Hills című folyóiratban publikált jelentés szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt emelkedő hőmérséklet még sok fiatal, egészséges felnőtt felnőtt számára is megterhelővé teszi az alapvető fizikai tevékenységeket a legmelegebb órákban. Legyen szó mondjuk a házi munkáról vagy a lépcsőzésről. A probléma azonban az időseket érinti a legsúlyosabban. Ők ugyanis korlátozottabb képességekkel rendelkeznek a testhőmérsékletük szabályozására. A megállapítások szerint a 65 éven felüliek már éves szinten 900 órán keresztül szembesülnek olyan hőséggel, amely jelentősen korlátozza a biztonságos szabadtéri tevékenységüket. 1950-ben ez még csupán évi 600 óra volt. A kutatók hangsúlyozzák, az eredményeik tükrében sürgős cselekvésre van szükség a globális felmelegedés kiváltóinak csökkentése érdekében. Konkrétan a fosszilis energiahordozók visszaszorítását említették példaként.
3: Sport.
1: A szlovén férfi röplabda válogatott ma este Brazíliával csap össze a Nemzetek Ligája Ljubljanai tornájának harmadik mérkőzésén. A háromszoros olimpiai és világbajnok csapat elleni mérkőzés 20 óra 30 perckor kezdődik a Ljubljanai Stožice sportcsarnokban. A szlovén válogatott jelenleg a hatodik helyen áll a világranglistán. A szlovén férfi kosárlabda válogatott ma barátságos mérkőzést játszik az Észtország és Svédország elleni fontos világbajnoki selejtezők előtt. A csapat este 8 órakor Olaszországgal csap össze a Celjei Zlatorog sportcsarnokban. Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezők első fordulóját a magyar férfi kosárlabda válogatott július 3-án és július 6-án. Gašper Okorn szlovén edző csapata 4 mérkőzést követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel, azaz 6 ponttal a G csoport harmadik továbbjutó helyén áll.
2: Időjárás. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható vasárnap. A keleti irányú légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 38 fok között valószínű. Hétfőn és kedden is sok napsütés várható. Délutánonként az Alpokban már előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést. A turisztikai szezonban, azaz június 27-e és szeptember 6-a között a 7,5 tonnát meghaladó ösztömegű teherautókra forgalomkorlátozások vonatkoznak. A kamionstop értelmében szombatonként 8 és 13 óra között, a tengermelléki utakon 6 és 16 óra között, vasárnap és ünneplapokon 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a szlovéniai utakon.
1: Kedves hallgatóink, ezeket a történéseket választottuk ki ma a szlovén és a külföldi hírügynökségek jelentéseiből. Köszönjük egész napi figyelmüket, további szép estét!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Heinzbig a Gábortól szólt a Hiába üzenek, 18 óra 25 perc a pontos idő, mi pedig már rég évfordulóztunk, legalábbis ami a zenéket illeti, és ma pont van egy érdekes évfordulós eseményünk, ugyanis 2009-ben, pont hogy a mai napon a Black Eyed Peas, ugye egy amerikai zenekar, az amerikai albumlisták élére került a The End című albumukkal. A zenekar 5. stúdióalbumával volt teljesen pontosan. Az album vezető kislemeze, a Boom Boom Pow, 12 egymást követő héten vezette a Billboard Hot 100-as listáját. A második kislemez, az I Got a Feeling, pedig a Boom helyére lépett, és 14 hétig volt az első helyen. Így a zenekar 26 egymást követő héten volt a lista élén. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy a zenekar The End albuma talán az első ilyen kicsit experimentálisabb albuma volt, ugyanis itt kezdtek próbálkozni a különféle zenei technikákkal, ami azt illeti az autotunnal teljesen pontosan, és kicsit átléptek ebbe az elektronikusabb részébe a popzenének, de még így is sikerült nekik maradandót alkotniuk, és mai napig ismert erről az albumról rengeteg zene, na meg természetesen a többi albumukról is. Mi pedig, ha már egyszer ezzel az évfordulós eseménnyel foglalkoztunk, akkor meg is hallgatjuk az egyik listavezető dalt. Ez nem más, mint a Boom Boom Pow, ami, ahogy említettük, 12 egymást követő héten átvezette a Billboard Hot 100-as listáját. Érkezik a Black Eyed Peas és a Boom Boom Pow.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Csúdló és a Presszó, ezzel a dallal zárjuk mi ezt a ma délutáni műsorunkat, ugyanis hát búcsúzik a délutáni csapat, véget ér a munkanap, és ugye várja majd önöket 7-kor az esti mese, aztán 8-kor a terápjáró ismétlése, a muravidéki mulatos zenei összeállítás és az esti műsor folyamán rengeteg jobbnál jobb dal, még az iméntinél is. És ugyebár, hogyha már egyszer presszó, akkor érdemes újra megemlíteni, hogy pont ez az az ital, amit a napokban annyira nem ajánlatos fogyasztani, ugyanis jelenleg is 34 fokot mérnek Lendván, úgyhogy továbbra is elég meleg van, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, óvják a bőrüket, ugyebár, és egészségüket úgy, ahogy van. No, minden esetre mi búcsúzunk, a zenei szerkesztő utólag most már kiderült, hogy egyébként Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Györkös Gorán, a híreket ma egész nap Oleti Zsuzsanna szerkesztette, a műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Mi megköszönjük szépen, hogy velünk tartottak, ugye egész napos figyelmüket, és továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy a folytatásban is tartsanak a Muravidéki Magyar Rádióval, na meg holnap reggel 17:30-tól a délelőtti csapattal.
1: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap

és este kis szatyorban hozta a fogkefé s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam reggelit.

egy kissé lejtem magam, s vasárnap délig ágyban voltam, fájt a fejem,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Benedek Elek, a táltos király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király kisasszony, aki olyan találós meséket tudott feladni, hogy azokat senki a világon ki nem találta. De neki adhattak fel akármilyen nehezet, ő kitalálta mind. El is bizakodott nagyon az eszében, s országvilág előtt kihirdettette, hogy csak annak lesz a felesége, aki vagy az ő meséjét kitalálja, vagy olyan mesét ad föl neki, hogy ő nem tudja kitalálni. Aki azonban sem ezt, sem azt nem tudja, annak karóba húzatja a fejét. Ej, szép volt a király kisasszony, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jöttek is hát mindenfelől szerencsét próbálni hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények, de bizony, ha jöttek, hát karóba is került a fejük. Még csak egy királyfi volt az egész világon, aki nem próbált nála szerencsét. Ez egy özvegy királynénak volt a fia, s csak azért nem próbált szerencsét, mert az anyja mindig sírt, rít, s ha elindult, mindig megfogta, s addig könyörgött, addig istenkedett neki, hogy leszállott a lobáról, s otthon maradott. Hanem mikor a királyfi hallotta, hogy ahány királyfi volt a világon, mind elpusztult, hát erősen megszégyenlette magát, s azt mondta az anyjának. Sírhatsz, ríhatsz, édesanyám, egy életem, egy halálom, én most megyek. Látta a királyné, hogy hiába való a sírás, könyörgés, gondolta magában, ha már így van, hogy meg kell halni a fiamnak, hát inkább én pusztítom el. Mérget kevert egy pohár borba, s megkínálta vele a fiát, mikor indulóban volt. De volt a királyfinak egy táltos inasa. Az észre vette, hogy mini jár a királyné esze, s megsúgta a királyfinak, hogy azt a pohár bort meg ne igya, hanem öntse ki a földre. Királyfi megfogadta az inas tanácsát, a poharat a szájához emelte, aztán úgy tett, mintha meggondolkoznék, s a bort kiöntötte a földre. Egy csepp éppen a ló lábára cseppent, és a ló abban a szempillantásban megdöglött. Mikor a lovat temették, hát rászállott két varjú. Csippentettek egy falást a húsából, s a varjak is abban a szempillantásban elpusztultak. Az inas a két varjú tarisznyájába dugta, s így indultak el ketten a királyfival. Mentek, mendegéltek hegyeken, bölgyeken által, s egyszer beértek egy rengeteg erdőbe. Ott csak elejükbe áll 12 zsivány, elvettek tőlük mindent, lovat, pénzt, még a két varjút is. Csak éppen az életüket hagyták meg. Még tovább sem ment a királyfi, a zsiványok megették a két varjú húsát, és ott mindjárt mind a 12-en szörnyű halált haltak. Azzal a királyfi fölpattant a lovára, az inas is a magáéra, s amint mentek, útközben az inas ezt a találós mesét csinálta. Egy csebből meghalt egy, egytől kettő, kettőtől 12. Megérkeztek a király kisasszony városába, megy a királyfi a palotába, s jelenti, hogy szerencsét akar próbálni. Elébb a király kisasszony adott fel találós mesét, de mit gondolt, mit nem. Úgy látszik, meggondolta, hogy már csak egy királyfi van a világon. Olyan könnyű találós mesét adott föl neki, hát hogy a királyfi egyszeribe kitalálta. No, most én mondok egyet, szólt a királyfi. Fejtsd meg ezt, ha olyan sok tudó vagy. Egy cseptől meghalt egy, egytől kettő, kettőtől 12. Mi az? Gondolkozott a király kisasszony, de hát sehogy se tudta kitalálni. Kérte a királyfit, adjon neki 3 napot, majd ő az alatt kitalálja. Eltelt a 3 nap, s jött nagy búsan a király kisasszony, azaz, hogy csak mutatta a szomorúságát, s mondta a királyfinak. Na te királyfi, Adtál föl nekem olyan találós mesét, hogy ha 100 esztendeig élnék, akkor se tudnám megfejteni. Te az enyém, én a tiéd. Ásó kapas a nagy harang válasszon el egymástól. Akkor aztán a királyfi is elmondta, hogy mit jelent a meséje. Egy csepp mérges bortól megdöglött egy ló, attól az egy lótól megdöglött 2 varjú, attól a 2 varjútól meg meghalt 12 zsivány. Na csaptak mindjárt nagy lakodalmat, lett a királyfinak 2 országa, egyszer az egyikben, másszor a másikban lakott. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: MMR. A zene összeköt.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccsenyi korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A hagyományos kapornaki találkozón idén külön hangsúlyt kaptak a magyar népi hangszerek. A Skerlákház udvarán ezúttal is szép számú érdeklődő hallgatta meg a hangszerekről szóló előadást és a bemutatót, valamint tekintette meg a kultúrműsort. Az egybegyűlteket köszöntötte Tamasko Denis, Hodos község polgármestere. A szép múltú rendezvényről, amelyet a község a Hodos község magyar nemzeti önkormányzati közösségével karöltve szervez meg, Szőke Krisztina készített összeállítást.
2: Örülünk neki, hogy ezt a rendezvényt most már hagyományosan meg tudunk rendezni minden évben. Ez egy bevezetés az őrségi vásárra, úgyhogy sok szeretettel meghívok mindenkit a hétvégéi vásárra is. Ez a rendezvényen a mai nap be fogják mutatni a magyar népi hangszereket. Örülünk neki, hogy kaptunk két magyarországi mestert, aki ezt be fogja mutatni.
3: Mondta a kapornaki találkozóról Tamasko Denis, Hodos község polgármestere. Mint hangsúlyozta a polgármester, a találkozó az Őri Szentpéteri Őrségi Kézműves Vásár egyik nyitó rendezvénye. A kapornaki találkozó középpontjában ezúttal a magyar népi hangszerek voltak, amelyeket Hunyadi Péter népzenész és Egervári Mátyás cimbalmos, a Góbé zenekar tagja hozott közelebb az egybegyűltekhez.

Azt a kérést kaptuk, hogy magyar népi hangszerbemutatót és kis zene ízelítőt tartsunk a jelenlévőknek, ami azért is jó alkalom, mert itt a tájházban egyébként is van a kiállításban néhány népi hangszer, fényképen is, meg talán, ha jól emlékszem, még eredeti példányban is, és akkor mi egy kicsit a Kárpát-medencét behozzuk ebbe a történetbe. A Kárpát-medence magyar népzenére jellemző hangszerekből egész sokat elhoztunk, ezeket szeretnénk bemutatni és megszólaltatni természetesen.

0: Mindenképpen lesz muravidéki része az előadásunknak, illetve a hodosi népdalkört kísérjük hangszereket, de elmegyünk egészen szerintem Moldváig is, illetve hát a hangszerek történetébe is szeretnénk belemenni. A régebbi divatú hangszerek lesznek először, ilyenek a duda, vagy a koboz, vagy esetleg az ütőgardon, és aztán fogunk eljutni az újabb keletű vonós zenekari bemutatásig.
1: Részletezte Hunyadi Péter népzenész. Következzen egy kis ízelítő az érdekes bemutatóból. A duda például így szólt. A koboz pedig eképpen. Az egybegyűltek megtudták például, honnan ered a két dudás nem fér meg egy sárdában közmondás, illetve azt is, hogy miért maradt fenn kevés hosszú furúja. A kultúrműsorban felléptek a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola tanulói, a hodosi népdalkör, amelyet a két zenész kísért, valamint a hodosi óvodások és iskolások. Tamásko polgármester pedig a rendezvény jelentőségét így foglalta össze.
2: Azért fontos, mert az emberek összegyűlnek, társalognak, örülünk, hogy határon túlról is jönnek emberek, és több dolgot meg tudnak beszélni a hazai emberek és a magyarok.

0: A Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnokában ma délelőtt nyitották meg a Fáklyától a lámpáig a bányák világításának évezredei című kiállítást. A tárlat a bányák világításának fejlődését mutatja be a fáklyáktól a modern bányalámpákig. Az eseményen bemutatták az Emlékek a bányász időkből című kísérő kiadványt is, amely Mirán Rasputnik személyes történetén keresztül idézi fel a bányász élet mindennapjait. A rendezvényt a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete szervezte. A kiállítás vezérmotívuma a fény. Aki megtapasztalta a bánya teljes sötétségét, tudja, hogy a föld mélyén a lámpa nem csupán munkaeszköz volt, hanem a biztonságot, sőt magát az életet jelentette. A tárlaton látható világító eszközök nem csak a bányák világításának fejlődését mutatják be, hanem azoknak a bányászoknak a mindennapjait és örökségét is felidézik, akik nap mint nap ezekre a lámpákra bízták magukat. Ezt a világot idézi fel Mirán Rasputnik személyes története. A Zagorje-Abszávi bánya utolsó bányászainak egyikeként 29 évet dolgozott a föld alatt, és mivel nagyapja és édesapja is bányász volt, számára ez az örökség személyes jelentőséggel bír.
1: Ezeket a tárgyakat évek óta gyűjtöm. A kiállításon a római korból származó világító eszközöktől kezdve az olajmécseseken és karbidlámpákon át egészen a benzin és elektromos bányalámpákig számos darab látható. Olyan eszközök is láthatók, amelyeket a bányajáratok felmerésére használtak. Ezekbe iránytű is volt beépítve. A gyűjtemény része a bányamentők légzőkészüléke is, amelyet mindig maguknál hordtak, és gázszivárgás esetén mintegy 20 percen át biztosított számukra levegőt. Emellett fejlámpák, bányászsisakok, ünnepi bányászbotok és különböző benzines lámpák is megtekinthetők. A legvégén már elektromos lámpákat használtunk, amelyek a metán vagy a szénmonoxid jelenlétét is érzékelték, és ilyenkor villogójelzést adtak. A tárgyak Szlovénia különböző részéről kerültek hozzám. Kopperből és Krajnból is küldenek darabokat, de van köztük olyan is, amely édesapámé vagy a nagyapámé volt, ezért ez a gyűjtemény számomra személyes jelentőséggel is bír. Érdekességként megemlítem, hogy a legmélyebben 262 méterrel a tengerszint alatt dolgoztam. A legmélyebb bánya Zagorjeben volt, a leghosszabb bányajáratrendszer pedig Zsirovszki Vörhben húzódott, ahol összesen 42 kilométernyi tárna volt. Ott már autóval közlekedtünk a föld alatt.
0: Mirán Rasputnik a Lindva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének tagja. A kiállítás létrejöttéről Franz Koren, az Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
2: Egyesületünk
1: minden évben tematikus kiállítást szervez. Idén egyik tagunk, Mirán gyűjteményét választottuk, aki ugyan Zagorjeből származik, de már közel 10 éve szoros kapcsolat fűzi Lendvához. Feleségével együtt évente többször is ellátogatnak ide, és időközben egyesületünknek is tagja lett. Kezdetben numizmatikával foglalkozott, a felesége pedig szakrális művészet tárgyakat gyűjt. Sokáig mi sem tudtuk, hogy a bányászat világához kapcsolódó eszközöket is gyűjt. Egy beszélgetés során derült ki, hogy egy rendkívül gazdag és szinte teljes gyűjteménye van azokból a lámpákból és világító eszközökből, amelyeket a római kortól kezdve használtak a bányákban. Ekkor született meg a kiállítás ötlete. Az idei tárlaton a bányász élet egy szeletét mutatjuk be, a föld alatti munkát és azokat a világító eszközöket, amelyek évszázadokon át lehetővé tették a bányászatot.
2: Tematika posvečena lučem, ki so pač omogočali delo in pa izkoriščanje rud.
0: A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnokában.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szőke Krisztina és Fticser Ines összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
4: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
5: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Lent a hegyen van egy pincel.
0: Muravidéki mulatós.

egyszer mulatunk, mulatunk tovább. Az a nyomsom látja már a világ végét, mert egy kicsit bódult a fejem. Pedig én csak dicsértem az egészségét, ő meg szik, hogy részeg a fejem.

rádióba, rádióba, rádióba. Ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta. Úgy főznek ott, mint a régi jó világban, és az égen ne hol helyett, hol világban. Még valódi békebeli boldogság van a rádióban. Van itt minden, amit csak akarsz. Óraszámra működik a nőzenekar. Szálka nélkül kapható a pony. Bevonul a zene, vére áll a kony. Van utáni kiskos ma rádióban, rádióban, rádióban.

igazán, milord? Kacagjon hát, milord! Akarni kell a jót. A rossz a múltba hull. Így kell ezt, így, milord.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.